0: polgármestere nem jelöltette magát újra. Helyette Székesfehérvár polgármesterét, Cserpalkovics Andrást javasolta az elnöki posztra, akit a küldöttek meg is választottak. Szita Károly azt mondta, hogy a jövőben is segíti a szervezet munkáját a több mint 30 évtizedes polgármesteri tapasztalatával. Így olvastok ti címmel, újabb szabadtéri programot szervez a kaposvári MCC. Június 16-án, kedden délután 5 órakor a Dorottyaház udvarán várják az érdeklődőket. A beszélgetésen Kis Kozma Georgina, az Ifjúságkutatóintézet igazgató helyettese, Gombos Péter, a MATE főigazgató helyettese, és Nagy Brigitta, a Roma Könyvtár megalkotója, az MCC oktatója és középiskolás programjának kaposvári koordinátora beszélget. A részletekről Springman Betty, a kaposvári MCC vezetője számolt be rádiónknak.
1: Olyan kérdésekre keresünk majd a választ, hogy mit érdemes olvasni a pihenéshez gyerekként, szülőként vagy egyszerűen kíváncsi emberként, hogy olvasnak-e még egyáltalán a mai gyerekek, és hogyan lehet megszerettetni velük az olvasást, illetve arra is, hogy hogyan lehet saját magunkkal megszerettetni az olvasást. A résztvevők tippeket kapnak majd arra, hogy hogyan lopjanak időt az olvasásra, és hogy mit olvassanak a nyáron, de a közönség javaslatait is szeretettel várjuk majd. A rendezvény teljesen ingyenes, bővebb információt az mcckaposvár.hu oldalon talál.
0: Teljes körű megállapodás született Ukrajna és Magyarország között a Kárpát-aljai magyar kisebbség nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítéséről. Erről Magyar Péter miniszterelnök számolt be. A megállapodás szerint Ukrajna vállalta, hogy a közösen kidolgozott intézkedéseket beépíti a jogrendjébe, valamint az uniós csatlakozási tervébe is. A magyar kormány ennek teljesülése esetén támogatná az első csatlakozási tárgyalások megnyitását.
2: Időjárás jelentés.
0: Hajnalban általában felhős lesz az ég, de eső nem várható, a legalacsonyabb hőmérséklet pedig 15 fok lesz. Pénteken ismét egy gyenge hideg front érkezik, ami miatt felhős időnk lesz, és egy-egy zápor is kialakulhat. Lehűlés viszont nem várható, ugyanis 25 fok lesz a csúcsérték.
2: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhalmi Krisztiántól hallják. Bírságot kockáztat, aki nem tartja be a bodzaszedés szabályait. Szakértők arra figyelmeztetnek, hogy az állami erdőkben engedély nélkül naponta legfeljebb 2 kg gyógynövény, gomba vagy vadgyümölcs gyűjthető saját célra. A bodzavirág szezonja májusban és júniusban zajlik, a növényt pedig csak kíméletesen metszióllóval szabad szedni. A szakemberek azt javasolják, hogy csak tiszta, forgalomtól távoli területről gyűjtsünk bodzát, és mindig győződjünk meg arról, hogy valóban fekete bodzát szedünk. Új hagyomány indult Igalban, ezen túl babazászló jelzi a településen született gyermekek érkezését. A kezdeményezést a Nők Igal Jövőért Egyesület indította el azzal a céllal, hogy a közösség együtt örülhessen az újszülötteknek. A zászlót az Igali Egészségház védőnői szolgálatának bejáratánál tűzi ki minden alkalommal, amikor gyermek születik a városban. A babazászló először egy május 31-én született kisfiú érkezését köszöntötte. Életét vesztette a székesfehérvári házomlásban megsérült férfi, közölte a székesfehérvári kórház. A tájékoztatás szerint a sérült szerda hajnalban hunyt el, miután napokig válságos állapotban kezelték az intenzív osztályon. A férfit hétfőn mentették ki egy bontás alatt álló négyemeletes ipari épület romjai alól, miután az épület összeomlott. Július 2-a és 5-e között rendezik meg idén Pécsen a jubileumi 10. Zsolnai Fényfesztivált. Az esemény egyik kiemelt programja a Nemzetközi Fényfestőverseny lesz. A pécsi székesegyház homlokzatán világhírű bolgár, olasz és kínai fényművészek alkotásai elevenednek meg, amelyek a 120 éve született Viktor Vásárhely munkásság előtt tisztelegnek.
0: Időjárás jelentés.
2: Hajnalban általában felhős lesz az ég, de eső nem várható, a legalacsonyabb hőmérséklet pedig 15 fok lesz. Pénteken ismét egy gyenge hideg front érkezik, ami miatt felhős időnk lesz, és egy-egy zápor is kialakulhat. Lehűlés viszont nem várható, ugyanis 25 fok lesz a csúcsérték.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió

91.2 Rádió Most. You should never treat me like

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Elkészült a parkoló a Nagyszeben utcai játszótérnél. A fejlesztésről Kárpáti Tíme alpolgármester számolt be a közösségi oldalán. A beruházás célja a környék közlekedési és parkolási feltételeinek javítása, valamint rendezettebb, biztonságosabb környezet kialakítása volt. Holttestet találtak a Siút csatornában kedden délután. A rendőrséghez délután 4 óra körül érkezett bejelentés egy vízen lebegő testről, a helyszíre érkező egységek pedig egy körülbelül 60 éves székesfehérvári férfi holttestét emelték ki a vízből. Az elsődleges információk szerint a férfi feltehetően vízbe fulladt és nem holtan került a vízbe. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság közlése szerint a helyszíni szemle során nem merült fel idegenkezűség gyanúja. Újabb közterületeken mutatta ki azbesztel szennyezett kőzúzalékot Zalaegerszegen. A korábbi 2 helyszín után most további 6 parkolóban és utcában igazolták a szennyezettséget laborvizsgálatokkal. A zalaegerszegi polgármester tájékoztatása szerint pénteken több érintett területen megkezdik a burkolat felszedését és elszállítását szigorú munkavédelmi szabályok mellett. A hétvégén rendezik meg a MotoGP magyar nagydíját Balaton főkajáron. Az idei szezonban kiélezett olasz-spanyol csata zajlik a király kategóriában. Az összetettben Marco Bezzecchi vezet Jorge Martin előtt, de a visszatérő Marc Márquez és több élmenő is beleszólhat a küzdelembe, így szoros versenyek várhatók a balatoni pályán is. A program pénteken szabad edzésekkel indul, szombaton az időmérők következnek, majd délután sprint versenyt rendeznek, és vasárnap 14 órakor rajtol majd a MotoGP magyar nagydíj futama.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban általában felhős lesz az ég, de eső nem várható, a legalacsonyabb hőmérséklet pedig 15 fok lesz. Pénteken ismét egy gyenge hideg front érkezik, ami miatt felhős időnk lesz, és egy-egy zápor is kialakulhat. Lehűlés viszont nem várható, ugyanis 25 fok lesz a csúcsérték.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.
2: Sziasztok, Valkó Csaba vagyok a Compact Discóból. Mi sem hiányozhatunk a Rádió Mostból. Hallgassátok a dalunk.

0: Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.
1: Sziasztok, Bocskor Biborka vagyok, a Magas Egyi Underground-ból. Mi sem hiányozhatunk a Rádió Most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. 12 év után átadta a Megyei Jogúvárosok Szövetségének vezetését Szita Károly. A szervezet szerdai közgyűlésén Kaposvár polgármestere nem jelöltette magát újra. Helyette Székesfehérvár polgármesterét Cserpalkovics Andrást javasolta az elnöki posztra, akit a küldöttek meg is választottak. Szita Károly azt mondta, hogy a jövőben is segíti a szervezet munkáját a több mint 30 évtizedes polgármesteri tapasztalatával. Középkori hangulat költözik Kaposvárra szombaton. A Szent Jakabi Bencés apátság romkertjében 7. alkalommal rendezik meg az Ostra Peregrina hagyományőrző fesztivált. A látogatókat egész nap íjász bemutatók, páncélos bajvívás, lovagi fegyver bemutató, középkori csata jelenetek és tárlatvezetések várják. A programok között kézműves foglalkozások, íjászat, kosárfonás, régészeti bemutatók és lovagi pajzs készítés is szerepel. Az eseményen több hagyományőrző egyesület is részt vesz, a fesztivál zárásaként pedig a Fekete Sereg zenekarat koncertet. Sajtótájékoztatón köszöntötték szerdán Koleszár Ármint, a Kasi birkózóját, aki nemrég bronzérmet szerzett szabadfogásban az U15-ös Európa-bajnokságon Bulgáriában. A 68 kg-os súlycsoportban induló versenyző csak az elődöntőben kapott ki, így jutott el a dobogóig. A sportoló elmondta, hogy az első világversenye motivációt adott számára a további munkához. Teljes körű megállapodás született Ukrajna és Magyarország között a Kárpát-aljai magyar kisebbség nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítéséről. Erről Magyar Péter miniszterelnök számolt be. A megállapodás szerint Ukrajna vállalta, hogy a közösen kidolgozott intézkedéseket beépíti a jogrendjébe, valamint az uniós csatlakozási tervébe is. A magyar kormány ennek teljesülése esetén támogatná az első csatlakozási tárgyalások megnyitását. Újabb közterületeken mutatta ki azbesztel szennyezett kőzúzalékot Zalaegerszegen. A korábbi két helyszín után most további 6 parkolóban és utcában igazolták a szennyezettséget laborvizsgálatokkal. A zalaegerszegi polgármester tájékoztatása szerint pénteken több érintett területen megkezdik a burkolat felszedését és elszállítását szigorú munkavételmi szabályok mellett. Új éghajlati portált indított a Hungaromet. A felület a 200 évre visszanyúló mérési és modellezési adatokra épít, és részletes képet ad a hazai éghajlati folyamatokról és várható trendekről. Az oldalon többek között adatbázisok, digitális klímaatlasz és ágazati információk is elérhetők, például a mezőgazdaság vagy a vízgazdálkodás számára. A portál célja, hogy hiteles információkkal segítse a döntéshozókat, a gazdasági szereplőket és a lakosságot az éghajlati alkalmazkodásban.
0: Időjárás jelentés.
2: Ma ismét egy gyenge hidegfront érkezik, ami miatt felhős időnk lesz, és egy-egy zápor is kialakulhat. Levülés viszont nem várható, ugyanis a reggeli 15-16 fok után napközben 25 fok lesz a csúcsérték. A hétvégén szombaton is marad még a felhős idő egy-egy záporral, és legfeljebb 24 fok lesz. Vasárnap viszont szikrázó napsütés lesz 28 fokos meleggel.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

szívemen is súly, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl. A főbejárat előtt egy másik utazó

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok! Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Idén is lesz közösségi virágültetés a Sávháznál. A már hagyományosnak számító program célja a környék szépítése és a közösségépítés. Az esemény vasárnap délután 4 órakor kezdődik. A kezdeményezés tavaly is népszerű volt, akkor mintegy 150 virág került a földbe a környéken élők összefogásának köszönhetően. Katasztrófavédelmi gyakorlatot tartottak a Csiky Gergely Színházban. Egy előadás közben keletkezett tüzet szimuláltak. A gyakorlaton a színház dolgozói, a tűzoltók, a mentők, rendőrök és középiskolás diákok vettek részt. A feltételezés szerint 3 ember rekedt az épületben, akiket a kaposvári tűzoltók füsttel telített helyiségekből mentettek ki. A szakemberek a kiürítés, az életmentés és a tűzvédelmi rendszerek működését is ellenőrizték, a gyakorlatot pedig sikeresnek értékelték. Így olvastok ti címmel újabb szabadtéri programot szervez a kaposvári MCC. Június 16-án, kedden délután 5 órakor a Dorottyaház udvarán várják az érdeklődőket. A beszélgetésen Kis Kozma Georgina, az Ifjúság Kutatóintézet igazgatóhelyettese, Gombos Péter, a Matev főigazgatóhelyettese és Nagy Brigitta, a Roma Könyvtár megalkotója, az MCC oktatója és középiskolás programjának kaposvári koordinátora beszélget. A részletekről Springman Betty, a kaposvári MCC vezetője számolt be rádiónknak.
2: Olyan kérdésekre keresünk majd a választ, hogy mit érdemes olvasni a pihenéshez gyerekként, szülőként vagy egyszerűen kíváncsi emberként, hogy olvasnak-e még egyáltalán a mai gyerekek, és hogyan lehet megszerettetni velük az olvasást, illetve arra is, hogy hogyan lehet saját magunkkal megszerettetni az olvasást. A résztvevők tippeket kapnak majd arra, hogy hogyan lopjanak időt az olvasásra, és hogy mit olvassanak a nyáron, de a közönség javaslatait is szeretettel várjuk majd. A rendezvény teljesen ingyenes, bővebb információt az mcckaposvár.hu oldalon talál.
1: Július 2-a és 5-e között rendezik meg idén Pécsen a jubileumi 10. Zsolnai Fényfesztivált. Az esemény egyik kiemelt programja a nemzetközi fényfestőverseny lesz. A Pécsi Székesegyház homlokzatán világhírű bolgár, olasz és kínai fényművészek alkotásai elevenednek meg, amelyek a 120 éve született Viktor Vásárai munkásság előtt tisztelegnek. A hétvégén rendezik meg a MotoGP magyar nagydíját Balaton főkajáron. Az idei szezonban kiélezett olasz-spanyol csata zajlik a király kategóriában. Az összetettben Marco Bezzecchi vezet Jorge Martin előtt, de a visszatérő Marc Márquez és több élmenő is beleszólhat a küzdelembe, így szoros versenyek várhatók a balatoni pályán is. A program pénteken szabad edzésekkel indul, szombaton az időmérők következnek, majd délután sprint versenyt rendeznek, és vasárnap 14 órakor rajtol majd a MotoGP magyar nagydíj futama.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma ismét egy gyenge hidegfront érkezik, ami miatt felhős időnk lesz, és egy-egy zápor is kialakulhat. Lehűlés viszont nem várható, ugyanis a reggeli 15-16 fok után napközben 25 fok lesz a csúcsérték. A hétvégén szombaton is marad még a felhős idő egy-egy záporral, és legfeljebb 24 fok lesz. Vasárnap viszont szikrázó napsütés lesz 28 fokos meleggel.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Ród Balázsi Hunor.
3: Nagyon szép reggelt kívánok, Kaposvár! Madárcsi Sergőset, mosolygósat, június 5-e van. Ród Balázsi Hunor köszönti a hallgatókat a Rádió Most mikrofonjánál, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy most léptünk be a júniusba, és pikpak az első munkahétnek már a végét tapossuk. Ezt a munkanapot még ki kell bírni, aztán jön a szombat, a vasárnap, a strandolás, a kirándulás és a szabadidő eltöltésének az ideje. Én szívből remélem, hogy egy csodás hétvégének nézünk elébe. Na de egyelőre koncentráljunk erre a munkanapra, és arra, hogy ebből is hozzuk ki a maximumot. Ma is várom üzeneteiteket, hívásaitokat a 0670 32 32 355-re. Ma is köszöntjük az ünnepelteket, ma is megnézzük, hogy milyen fontos infókról számol be a kaposvármost.hu, és ma is hozok kalendáriumot az első közös óránkban. Na és ma is hozok kiváló dalokat, Lucas Graham újdonsága, Second Chance jön hamarosan, előtte pedig egy 2023-as Sabrina Carpenter dal nyitja az órát, ez a Fed.

0: Fellapozzuk a naptárt. Most kalendárium.
1: Június 5-e van, és a Fatimek ünneplik ma névnapjukat. Ez a Fatima alakváltozatából ered, és a Fatime név erős vágyat ébreszt viselőiben, hogy az emberiséget szolgálják. Őszinte álmodozó emberek sokszor úgy érzik, hogy át szeretnék venni a terheket másoktól. Fatime természetéből adódóan sokszor túlságosan is belefolyik mások életébe, és ilyenkor az is előfordul, hogy fölöslegesen sokat aggódik. Fontos számára az otthon melegen és szerettei, akik felé nyílt és őszinte. Hát kedves Fatimek, nagyon boldog névnapot kívánunk nektek ma, június 5-én. Köszöntjük a születésnaposokat is, és azokat is, akik valamilyen más jeles eseményt ünnepelnek a mai napon. Isten éltessen benneteket! Az ünnepelteknek szól Anne Mary és Niall Horan közöse az Our Song itt a Rádió Moston.
0: Ez volt a kalendárium. Még ágyban? Már talpon? Jó reggelt! Rádió Most!

A legfrissebb hírek a nagyvilágból, a legfontosabb információk Kaposvárról. Lendületes reggel a 91.2-n. Rádió Most!

0: mi újság? Megtudhatja most. Lapszemle.
1: Vessünk egy pillantást Kaposvár legnépszerűbb portáljára, a kaposvármos.hu-ra. Miről írnak, miről számolnak be? Puskás Dallos Petivel sportoltak a gárdonyis diákok, írják a főoldalon, ahogy arról is beszámolnak, hogy idén is lesz közösségi virágültetés a sávháznál. A kudarcokból építkezve jutott Európa-bajnoki dobogóra Kolesár Ármin. A közös nyelv és kultúra összeköti a magyarságot Trianon 106. évfordulóján. Átadja az elnöki tisztséget Szita Károly a megyei jogú városok szövetségében. Nem szabad az utolsó pillanatra hagyni az egységes kérelmek benyújtását, erre a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara hívja fel a figyelmet. Vegyes mérleg a hétvégi utánpótlás meccseken, füstbement előadást szimuláltak a csikisek, átadták a felújított Fonyódi kikötőt, és a további aktualitásokat már nem olvasom, kattintsatok!
0: Ez volt a Lapszemle. Ébresztő! Töltse a reggelt velünk! Rádió Most, Kaposvár!

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Hírek most!
2: Jó reggelt kívánok! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhami Krisztiántól hallják. Elkészült a parkoló a Nagyszeben utcai játszótérnél. A fejlesztésről Kárpáti Tíme alpolgármester számolt be a közösségi oldalán. A beruházás célja a környék közlekedési és parkolási feltételeinek javítása, valamint rendezettebb, biztonságosabb környezet kialakítása volt. Bírságot kockáztat, aki nem tartja be a bodzaszedés szabályait. Szakértők arra figyelmeztetnek, hogy az állami erdőkben engedély nélkül naponta legfeljebb 2 kg gyógynövény, gomba vagy vadgyümölcs gyűjthető saját célra. A bodzavirág szezonja májusban és júniusban zajlik, a növényt pedig csak kíméletesen metszóllóval szabad szedni. A szakemberek azt javasolják, hogy csak tiszta, forgalomtól távoli területről gyűjtsünk bodzát, és mindig győződjünk meg arról, hogy valóban fekete bodzát szedünk. Teljes körű megállapodás született Ukrajna és Magyarország között a kárpát-aljai magyar kisebbség nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítéséről. Erről Magyar Péter miniszterelnök számolt be. A megállapodás szerint Ukrajna vállalta, hogy a közösen kidolgozott intézkedéseket beépíti a jogrendjébe, valamint az uniós csatlakozási tervébe is. A magyar kormány ennek teljesülése esetén támogatná az első csatlakozási tárgyalások megnyitását. Újabb közterületeken mutatta ki aszbesztel szennyezett kőzúzalékot Zalaegerszegen. A korábbi két helyszín után most további 6 parkolóban és utcában igazolták a szennyezettséget laborvizsgálatokkal. A zalaegerszegi polgármester tájékoztatása szerint pénteken több érintett területen megkezdik a burkolat felszedését és elszállítását szigorú munkavédelmi szabályok mellett.
0: Időjárás jelentés.
2: Ma ismét egy gyenge hidegfront érkezik, ami miatt felhős időnk lesz, és egy-egy zápor is kialakulhat. Lehűlés viszont nem várható, ugyanis a reggeli 15-16 fok után napközben 25 fok lesz a csúcsérték. A hétvégén szombaton is marad még a felhős idő egy-egy záporral, és legfeljebb 24 fok lesz, vasárnap viszont szikrázó napsütés lesz 28 fokos meleggel.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

kis varázslat a kora reggelre. Lady Gaga énekelt, ez volt az Abracadabra Cserhalmi Krisztián hírei után. Köszöntöm a hallgatókat, szép reggelt mindenkinek, június 5-én pénteken. Csodálatos napsütéses időnk van, vagy nem? Lehet, hogy nem tudom eldönteni, ahogy kinézek a stúdióból, hogy még a felkelő nap van ott a háttérben, vagy már picit borongósá vált az időjárás. Hát írjátok meg nekünk 0670-32-32-355. Hamarosan a kalendáriumot hozom, de előtte picit kalendáriumozunk a dalokat illetően is, hiszen Hathaway felvétele 1993-ból érkezik, ez lesz a Life. Előtte azonban Harry Styles is itt van velünk egy idei muzsikával, az American Girls-t halljátok Kaposvár rádiójában.

0: Fellapozzuk a naptárt. Most kalendárium.
1: Június 5-e van a mai napon, és éppen ma 54 éve, hogy ezen a napon ünnepeljük a Környezetvédelmi Világnapot. Ugyanakkor 1272 éve a mai nap Szent Bonifác, azaz a sörfőzők és a szabók védőszentjének ünnepe. 126 éve Budapesten megszületett Gábor Dénes, Nobel-díjas villamosmérnök, a holográfia feltalálója. Ma 99 éve, hogy Johnny Weissmuller két világcsúcsot állított be egy versenyen gyorsúszásban. Az egyiket 100 yardos, a másikat 200 yardos gyorsúszásban. 70 éve született Kenny G, amerikai jazz szaxofonos, az ő nevéhez kötődik a Songbird. 580 éve Hunyadi Jánost Magyarország kormányzójává választották. Ma 77 éve született Ken Follett, angol író. 9 éve, hogy elhunyt Jókai Anna, Kossuth-díjas, a Nemzet Művészet címmel kitüntetett író és költőnő. És végül, de nem utolsó sorban, ma 143 éve, hogy elindult Párizsból az első Orient Express Konstantinápoly felé.
0: Ez volt a kalendárium.

Jó reggelt! Ébredjen Kaposvár rádiójával! Rádió most! Itt a 91.2-n. Yeah, yeah.

0: Reklám.
1: Hyundai Tucson a Kaposvár Kft-nél 9 millió 490 ezer forinttól, nagyon kedvező finanszírozással, gazdag felszereltséggel. Jöjjön és próbálja ki! Kaposvár, Pécsi utca 4, a Rákóczi focipálya mellett. Hyundai Kaposvár Kár. Kár lenne kihagyni.
2: A Triton Life Kapos Medikálban a felnőtt gasztroenterológiai vizsgálatok gyermek gasztroenterológiával egészültek ki. Legyen szó visszatérő hasfájásról, ételérzékenységről vagy emésztési problémákról. Szakértő kezekben van az egész család. Egészség, bizalom, odafigyelés egy helyen. Triton Life Kapos Medikál az egészség szolgálatában.
3: Ne cipelje, rendelje! Gázpalackok házhozszállítással 70-170-87-75.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
4: Jó reggelt kívánok, Cserhalmi Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Idén is lesz közösségi virágültetés a Sávháznál. A már hagyományosnak számító program célja a környék szépítése és a közösségépítés. Az esemény vasárnap délután 4 órakor kezdődik. A kezdeményezés tavaly is népszerű volt, akkor mintegy 150 virág került a földbe a környéken élők összefogásának köszönhetően. Katasztrófavédelmi gyakorlatot tartottak a Csiki Gergely Színházban. Egy előadás közben keletkezett tüzet szimuláltak. A gyakorlaton a színház dolgozói, a tűzoltók, a mentők, rendőrök és középiskolás diákok vettek részt. A feltételezés szerint 3 ember rekedt az épületben, akiket a kaposvári tűzoltók füsttel terített helyiségekből mentettek ki. A szakemberek a kiürítés, az életmentés és a tűzvédelmi rendszerek működését is ellenőrizték, a gyakorlatot pedig sikeresnek értékelték. Középkori hangulat költözik Kaposvárra szombaton. A Szent Jakabi Bencés apátság romkertjében 7. alkalommal rendezik meg az Ostra Peregrina hagyományőrző fesztivált. A látogatókat egész nap íjász bemutatók, páncélos bajvívás, lovagi fegyver bemutató, középkori csata jelenetek és tárlatvezetések várják. A programok között kézműves foglalkozások, íjászat, kosárfonás, régészeti bemutatók és lovagi pajzs készítés is szerepel. Az eseményen több hagyományőrző egyesület is részt vesz, a fesztivál zárásaként pedig a Fekete Sereg zenekarát koncertet. Július 2-a és 5-e között rendezik meg idén Pécsen a jubileumi 10. Zsolnai Fényfesztivált. Az esemény egyik kiemelt programja a nemzetközi fényfestőverseny lesz. A Pécsi Székesegyház homlokzatán világhírű bolgár, olasz és kínai fényművészek alkotásai elevenednek meg, amelyek a 120 éve született Viktor Vásárai munkásság előtt tisztelegnek. Újabb közterületeken mutatta ki aszbeszttel szennyezett kőzúzalékot Zalaegerszegen. A korábbi 2 helyszín után most további 6 parkolóban és utcában igazolták a szennyezettséget laborvizsgálatokkal. A zalaegerszegi polgármester tájékoztatása szerint pénteken több érintett területen megkezdik a burkolat felszedését és elszállítását szigorú munkavételmi szabályok mellett. A hétvégén rendezik meg a MotoGP magyar nagydíját Balatonfőkajáron. Az idei szezonban kiélezett olasz-spanyol csata zajlik a király kategóriában. Az összetettben Marco Bezzecchi vezet Jorge Martin előtt, de a visszatérő Marc Márquez és több élmenő is beleszólhat a küzdelembe, így szoros versenyek várhatók a balatoni pályán is. A program pénteken szabad edzésekkel indul, szombaton az időmérők következnek, majd délután sprint versenyt rendeznek, és vasárnap 14 órakor rajtol majd a MotoGP magyar nagydíj futama.
0: Időjárás jelentés.
4: Ma ismét egy gyenge hidegfront érkezik, ami miatt felhős időnk lesz, és egy-egy zápor is kialakulhat. Lehűlés viszont nem várható, ugyanis a reggeli 15-16 fok után napközben 25 fok lesz a csúcsérték. A hétvégén szombaton is marad még a felhős idő egy-egy záporral, és legfeljebb 24 fok lesz. Vasárnap viszont szikrázó napsütés lesz 28 fokos meleggel.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Minden hétköznap reggel 7-től 9-ig. Napra kész. Hogy ön is legyen a napra kész.
5: Elmúlt 7 óra, csodaszép reggelt mindenkinek, június 5-e van, péntek, a mikrofonnál a Ród Balázsi Hunor, és elrajtolt a napra kész a rádiómos napindító informatív szórakoztató műsora, elsősorban ma is a kaposvári témák kapják a kiemelt figyelmet, és a legjobb zenék. Na meg természetesen ti, akiket arra kérek, hogy szerkesszétek velem az adást, írjatok üzenetet, hívjatok fel telefonon 0670-3232-355, ide várom üzeneteiteket, hívásaitokat. És értelemszerűen ma is aktuálisak leszünk, ma is hozok közlekedési infókat, és ma is hozok kofavizitet, na meg hamarosan időjárás előrejelzést. Na de egyelőre maradjunk a legjobb zenékkel, Benson Boone és a Beautiful Things is itt lesz velünk nem sokára, Geszti Péter és Péter Fibori közöse a Csak te meg én, most pedig a Fats & Small dala, a Tonight nyitja az órát.

0: Időjárás jelentés.
1: Hát kedves hallgatók, úgy néz ki, hogy ma újabb front érint bennünket. A front hatására ismét labilissá válik a légkör, több lesz a gomoly felhő, zápor zivatar azonban csak elszórtan fordulhat elő. Nagy változást nem hoz ez a front, és a hétvégén már nyugodtabbra fordul az idő. Szárazabb, stabilabb levegő érkezik majd fölénk, így többnyire a napsütésé lesz a főszerep, legfeljebb elvétve fordulhat elő zápor zivatar. A nappali hőmérsékletek eleinte 25 fok körül alakulnak, majd vasárnaptól melegebb levegő érkezik fölénk, helyenként már 30 fok közelébe emelkedik a hőmérséklet. Aztán a jövő hét nagy részében meleg nyári idő várható 30 fok közeli nappali hőmérsékletekkel, néhol egy-egy záporral, zivatarral. Úgyhogy kedves hallgatók, csodás időszaknak nézünk elébe.
0: Időjárás jelentést hallottak.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Ahol hamarosan ismét híreket hallhattok, ezúttal azonban Bán Éva érkezik a legfontosabb tudnivalókkal Kaposvár rádiójában, Krisztiánnak pedig köszönjük az eddigi szolgálatot, csodás pénteket és hétvégét kívánunk neki is. Na de drága hallgatók, egy picit így a hírek előtt dőljetek hátra és élvezétek a fél óra utolsó dalát, amit az óceánon túlról hozok nektek, Pink segítségével. Itt is van a vadúc amerikai énekesnő egy 2022-es felvétellel. Ez a Never Gonna Not Dance Again.

0: Reklám.
1: Nincs majd ha. Most van. A Nissan Qashqai Gangsta Edition megérkezett az à la carte autóházhoz. Nem rendelésre, nem hónapok múlva. Most elvihető. Modern design, fejlett technológia, prémium vezetési élmény. És mindez már 7.990.000 forintos kezdőártól. Limitált ajánlat értékes nyereményekkel. Csak a készlet erejéig. Keresd a Nissant a Nyitrainál. További részletek nissannyitrai.hu per Nissan éve.
2: Minden, ami ingatlan, Bold Ingatlan. Ha ingatlanát eladná, vagy vásárolna, bérelne, vagy bérbeadna, válassza a Bold Ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Irányi Dániel utca 9, www.boldingatlan.hu.
1: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni, keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
0: Reklám hangzott el. Műsorajánló.
3: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Ízrider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között, a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Hírek most!
4: Tegnap volt a Nemzeti Összetartozás napja. Afrikai sertéspest is jelent meg Magyarországon. Jó reggelt kívánok, Bán Éva vagyok, a rövid hírekkel 7:30 van. Trianon hatásai máig érezhetők, a Nemzeti Összetartozás napja azonban ma már nem a gyászról, hanem a magyarság egységének megéléséről szól. Ezt Szita Károly írta a közösségi oldalán, a Nemzeti Összetartozás napja és a trianoni békediktátum 106. évfordulója alkalmából csütörtökön. Kaposvár polgármestere részt vett a Berzsenyi Parkban rendezett közös tiszteletadáson is. Szavai szerint a magyar nemzetet történelme során számos megpróbáltatás érte, de a közösség összetartozását nem tudták megtörni. Először igazolták az afrikai sertéspestis jelenlétét házi sertés állományban Magyarországon, közölte csütörtökön a Nébih. A Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal laboratóriuma egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei sertéstelepen mutatta ki a vírust. Az országos főállatorvos azonnali járványügyi intézkedéseket rendelt el, lezárták az érintett gazdaságot és felszámolják az állományt annak érdekében, hogy megakadályozzák a betegség további terjedését. Az afrikai sertéspest is emberre nem jelent veszélyt, ugyanakkor a házi és vadon élő sertések súlyos, gyógyíthatatlan vírusos betegsége, amely jelentős gazdasági károkat okozhat. Híreink végén pedig sport. Andoni Iraola lett az angol labdarúgó bajnokságban szereplő Liverpool FC vezető edzője. A 43 éves spanyol szakember egy idényre szóló szerződést kötött a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint is foglalkoztató klubbal. A Liverpool FC szombaton jelentette be a holland Arne Slot távozását a vezető edzői posztról. Sajtóhírek szerint már akkor is Iraola volt a poszt első számú várományosa.
0: Időjárás jelentés.
4: Egy hideg front hatására ma többször erősebben megnövekszik a felhőzet, csak kevés helyen számíthatunk hosszabb napos időszakokra. Helyenként kisebb eső, futózápor kialakulhat. A déli szél egyre több felé északnyugatira fordul és megélénkülhet. Délelőtt 15 és 18 fok között, délután pedig 24 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Napra kész. Hogy ön is legyen a napra kész.

0: közlekedési információk.
1: Éppen most beszéltem az Euro 6x6 taxi munkatársával, Lacival, aki elmondta, hogy élénken indul a nap odakint, mármint a forgalmat tekintve. 19 Celsius fok a hőmérséklet, és ahogy Laci fogalmazott, nem csak világít a nap, hanem süt is, egyre melegebb van odakint. Természetesen sorolhatnám, de nem teszem, a Kaposvárra beérkező utakat, Toponár, Kaposújlak, stb. Ezek mind forgalmasak, akár csak a szigetvári felüljáró, ott a Kondrási utcánál található jelzőlámpa mindig egy picit megakasztja a forgalmat, és a Pécs irányából érkezők, vagy a Szigetvár irányából érkezők autók feltornyosulnak. A József Attila utca felfelé telített, akár csak a kórház környéke, a Német István fasoron például. Ami jó hír, hogy megjavították a jelzőlámpát a 48-as ifjúság útja és a Petőfi utca kereszteződésénél az Aldinál, úgyhogy ott újból segíti a jelzőlámpa is a közlekedést. A Damjanicsban is befejeződtek a munkák, ott a gépész környékén zajlottak munkálatok, leaszfaltozták az utat, és ahogy Laci mondta, zavartalanul lehet közlekedni. Az iskolák környékét is kiemelném, mert bizony nem csak a Zrínyi, hanem a Kodály, a Toldi és a református iskola környéke is bizony-bizony forgalmas, akár csak a gyakorlónál, és a katolikus iskolánál is, ott picit nehézkes a megfordulás, de hát a szülők, akik reggel a gyereket oda viszik, ezt nagyon jól tudják, akinek nincs arra dolga, ne menjen arra, mert a szülők reggelét is megkeseríti, és a sajátját is. Úgyhogy kedves hallgatók, mindenki közlekedjen okosan, óvatosan és a szabályoknak megfelelően, hogyha pedig a piacra mennétek, és nincs parkolóbérletetek, akkor a legjobb, ha egyenesen megcélozzátok a mélygarást, ott még találtok parkolóhelyet, de a környező utcákban már csak püfékelitek az üzemanyagot, és hatalmas szerencse kell, hogy valaki éppen kiálljon előletek. Mindenki vigyázzon magára.
0: Közlekedési információkat hallottak. Jó utat!
2: Indítsa a reggelt frissen! Ez itt a Napraki.

Ez volt a Black Eyed Peas felvétele a Don't Funk With My Heart itt a Rádió Moston 3.48 után, és egy kis életet lehelt a reggelbe ez a dal, és hát ez a dal nem biztos, hogy ott lesz, de egy másik Black Eyed Peas felvétel azért felcsendülhet a Kaposvári Katona Zenekari Fesztiválon, ami a tegnap kezdődött el, június 4-én, ma pedig folytatódik. Délelőtt 10-től pöttön parti lesz a Katona Zenekarral, ezt a legkisebbek figyelmébe ajánlom, aztán 17.30-tól felvonulás a Sétáló utcán, 18 órától pedig szakalaki bemutatók és összevont katonazenekari koncert lesz. Ez igazán izgalmasan hangzik, főként azért, mert a fellépő zenekarok között ott van a Kaposvár helyőrségi zenekar, a Szentendre helyőrségi zenekar, valamint a veszprémi és a szolnoki légierő zenekar is. Úgyhogy kedves hallgatók, hogyha szeretitek hallani mindenféle kiváló, ismert slágert katonazenekari feldolgozásban, akkor legyetek ott a gyerekekkel 10 órától, ti pedig 17.30-tól majd délután a Kossuth téren és a környékén. Most pedig egy Coldplay, Little Sims és Burna Boy közösen folytatjuk a We Pray in a Rádió Moston.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla.

0: Pofa Vizit. A legfrissebb ízek, árak és hírek a piacról. Reklám.
1: A múlt hét végén még gyereknap volt a kaposvári nagypiacon, most pedig már a befőzések idejéhez érkezünk, és talán a magyar gyümölcs kapja a főszerepet, mondhatom ezt is. Már is mondom, hogy mit találtuk a piacon. Új burgonyát például 550 forintos kilósáron, van karfiol is, ebből egy kilogrammért 780 forintot kell fizetni, salátaburkáért 600-at, az új fejes káposztáért 450 forintot, a főzőtököt 550 forintért tudjátok megvásárolni, van már sárga barack is, ebből egy kiló 1999 forintba kerül, a lapos barackból pedig 2500-ba, a nektarin 2200 forintba, sárga dinnye 1000 forint egy kiló, banán 899 forintos kilósáron kapható, körte 1599 forintos kilósáron, van cseresznye is, ebből 2000 forintba kerül egy kiló, a befőző eper 1600 forintba, a megy kilójáért 2500 forintot kell fizetni, de van még cukorborsó, uborka, sertéshúsos csont, sertésbordaport, csirkemáj, sertéspapszelet és minden, ami szemszájnak ingere. Böngészgessétek a kaposvári nagypiac Facebook oldalát, vagy menjetek ki és vásároljatok akár ma, akár holnap reggel.
0: Ez volt a Kofa Vizit. Reklám.
2: Tudtad, hogy a Tesla nem csak egy autómárka neve? A tudós Nikola Tesla, akiről elnevezték, tele volt végtelen energiával. Ezt a nagy energiát hozzá el a Pont Pécs Fesztivál június 11 és 14 között Pécsre, a sportcsarnokba, ahol látványos show musical lesz látható és hallható a legendás feltalálóról. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
3: Mondjak egy jót! Mentavill! Minden, ami villanyszerelés, építkezéshez vagy felújításhoz. Ez a Mentavill! Keresse termékeinket országos szaküzlethálózatunkban. Kaposvár, Raktár utca 40, és online www.mentavill.hu.
4: Mondjon jobbat, Mentavill!
5: Valami igazán finomra és könnyedre vágysz. A mentes morzsában frissen sült fluffy felhő palacsinták, ropogós gofrik, amerikai palacsinták és különleges kávék várnak helyben, de elvitelre is. Finomságok mindenkinek, akár mentesen étkezel, akár nem. Mentes morzsa, több mint mentes. Kaposvár, Főutca 53.
6: Ne cipelje, rendelje! Gázpalack kokházhoz szállítással 70-170-87-75.
5: Kaposvár. Cseréld le telefonodat vagy tabletedet a Connect-telnél. Új és használt készülékek, tartozékok és kiegészítők hatalmas választékban, kedvező áron. Régi telefonodat beszámítjuk. Connect-tel mobiltelefon, laptop és nyomtató kellék szaküzlet a Kaposvár plázában és a Tesco üzletsoron. Több mint 20 éve.
7: Szeret Kaposváron élni és munkát keres? A Szigeti Kft. Várja Önt is! CNC marós, esztergályos, gyártás technológus és gépészmérnök végzettséggel várjuk új kollégák jelentkezését. Mindemellett képzéseinkkel lehetőség nyílik mindenki számára, hogy egy csapatban dolgozzunk. Jelentkezését elküldheti az info@szigetikft.hu e-mail címre, vagy keressen minket a 0630 500 66 16-os telefonszámon.
8: Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD C-Lion 5 DMI egy tágas, családi plug-in hibrid SUV. Ráadásul a komfort változat már 11.690.000 forinttól és 0% THM-mel a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg testközelből is a BYD Schneidernél. Ez nem autó, ez BYD.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
9: Elismerést kapott az egykori főjegyző. Ma folytatódik a katonazenekari fesztivál Kaposváron. Véget ért a gimmick csatája. 8 óra van, jó reggelt kívánok, Bán Éva vagyok a hírekkel. Aranyérdemérmet kapott Kéki Zoltán, Kaposvár egykori címzetes főjegyzőjének, Súlyog Tamás köztársasági elnök adományozott kitüntetést. Kéki Zoltán a vidéki magyar jogásság szellemi életének megújításáért és a magyar jogásság összefogásáért végzett munkája elismeréseként vehette át az érdemérmet. Nagy érdeklődés mellett tegnap elkezdődött a katonazenekari fesztivál Kaposváron. A kétnapos eseményt a kaposvári helyőrségi zenekar koncertje nyitotta meg a Kossuth téren, ma pedig a kaposváriak mellett a szentendrei és a veszprémi katonák, valamint a szolnoki légierő zenekara szórakoztatják a nézőket. A mai programok egyébként már délelőtt 10 órakor elkezdődnek a Pöttöm partival. Az eseménysor este 17:30-kor folytatódik a zenekarok főutcai felvonulásával, a szakalaki bemutatókat pedig 18 órától láthatja a közönség. A Munkácsi nyerte a gimik csatáját. A Kaposvári Sportiskola beszámolója szerint a középiskolásoknak szóló sport- és élményprogram idei sorozatán 4 helyi intézmény tanulói mérték össze ügyességüket. A több fordulóból álló, hónapokig tartó versenyen a Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium és Szakgimnázium, a Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium, valamint a Munkácsi és a Táncsics diákjai és tanárai mutatták meg tudásuk legjavát. A különféle sportágakban megrendezett vetélkedőkön végül a Munkácsi csapata szerezte meg az első helyezést. Megszűnt mától a tűzgyújtási tilalom Vas és Zala területén, a többi vármegyében azonban érvényben marad, közölte a Nébih. Kiemelték, hogy az ország többi részén a lehullott csapadék mennyisége nem volt elegendő a tűzkockázat csökkenéséhez, így az ország többi területén, például Somogyban is, tilos tüzet gyújtani. A tiltás érinti a belterületi és külterületi erdőket és azok 200 méteres körzetét, a fásításokat és az azok 200 méteres körzetében kijelölt tűzrakóhelyeket is. Több száz település nevezett Magyarország legismertebb környezetszépítő kezdeményezésére, a Virágos Magyarország versenyre. A pályázatok szakmai értékelése és a helyszíni zsűrizés a napokban indul, közölte a Visit Hungary. Idén minden harmadik település nyújtott be pályázatot tematikus díjakra, így elismerésben részesítik többek között az év főterét, az év fasorát, az év óvodakertjét és az év zöld innovációját. A Virágos Magyarország szervezőbizottsága és a Visit Hungary idén is 5 települési kategóriát díjaz, ezek a kisebb és nagyobb falvak, a 30 ezer fő alatti és feletti városok, valamint a budapesti kerületek. A versenyhez határon túli magyar ajkú települések is csatlakozhattak.
0: Időjárás jelentés.
9: Egy hidegfront hatására ma többször erősebben megnövekszik a felhőzet, csak kevés helyen számíthatunk hosszabb napos időszakokra. Helyenként kisebb eső, futózápor kialakulhat. A déli szél egyre több felé északnyugatira fordul és megélénkülhet. Délelőtt 15 és 18 fok között, délután pedig 24 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Minden hétköznap reggel 7-től 9-ig. Naprakész. Hogy ön is legyen a napra kész.

Elmúlt 8 óra Alexandra Burke és Flo Rida közösen szólt, még 2009-ből ez volt a Bad Boys a 91.2-es frekvencián. Szép napot, Kaposvár, most már magabiztosan mondhatom, hogy süt a nap, és ezt látom a stúdióból is, hiába vagyok eldugva itt a szerkesztőség kis belső sarkában, szögletében, kilátok az ablakon, és látom, hogy mosolyra fordulhat a szánk az időjárás segítségével. Hát teljesen mosolygósan az utolsó munkanap ezen a héten, kiváló pénteket kívánok mindenkinek, június 5-én. Ma is várom üzeneteiteket, hívásaitokat, osszátok meg velünk a hétvégi terveket 0670-32-32-355, írjatok ide bátran. Én pedig zenével folytatom, az AC/DC hamarosan a Highway to Hell-el pörgeti fel egy picit a hangulatot, és dobogtatja meg a szívünket, előtte pedig egy újdonságot hallgatunk Lianitól, ez a Moonlight Kaposvár rádiójában.

0: Ugorjon neki a napnak, mi segítünk. Ez itt a Naprakész.
1: Folytatjuk a Naprakészt Kaposvár rádiójában, már a 8:45 is a múlté, és hát ha valaki azt mondja, hogy iskolai nap, valószínűleg nem az jut eszetekbe elsőre, hogy egy ismert énekessel sportolhatnak együtt a diákok, pedig pontosan ez történt a kaposvári Gárdonyi Géza tagiskolában, ahol az aktív iskola program nagyköveteként Puskás Dallos Peti látogatott el a gyerekekhez. A meglepetést sikerült titokban tartani, így amikor megérkezett az iskola udvarra, hatalmas ováció fogadta. Ráadásul nem érkezett üres kézzel sem, több labdát is ajándékozott az iskola tanulóinak. Az énekes azt mondta, számára fontos, hogy a gyerekek megtapasztalják a mozgás örömét, hiszen a sport nem csak egészségesebbé, hanem magabiztosabbá is teszi az embert. A Gárdonyi egyébként is aktív iskola, ahol a sport és a mozgás kiemelt szerepet kap a mindennapokban. Na de most maradunk a fiatalos lendületnél és a mai slágereknél. Itt is van egy kanadai énekesnő, Tate McRae, aki egyre meghatározóbb szereplője a nemzetközi popvilágnak. Következik a Nobody's Girl a rádió most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
2: Gyertek velem egy kis időutazásra. 1983-at írunk, március 25-én rendezték meg ugyanis ekkor a Motown 25 nevű tévés gála műsort Pasadena-ban. Ezen a gálán ott volt az NBC csatornája is, akik rögzítették az előadást, amit aztán 1983. május 16-án adtak le, nagyjából 47 millió embernek, akik a képernyők előtt ültek. És ekkor akadt el Amerika, valamint a nagyvilág lélegzete, amikor megláttak egy vékony, fekete fürtös hajú, színesbőrű srácot, akinek még a ruhája és földön túlinak tűnt abban az időben. Fekete, csillogó flitteres zakó, hófehér csillogó flitteres kesztyű, alóla pedig egy határozottan kilátszó csillogó hófehér zokni. Aztán jött a slusszpoén, olyan a fizika és a biológiai törvényeket meghazudtoló mozdulatok jelentek meg a színpadon, hogy egy világ bámult tátott szájjal. Ez a pillanat pedig örökre megváltoztatta a popzenét, és a világ legismertebb, legkedveltebb és a legtöbb embert lenyűgöző figurájává tette azt az eltökélt fiatalembert, aki valóra akarta váltani a saját és a világ álmait is. Azóta pedig a Moonwalk mozdulatsor legalább annyira ikonikus lett, mint az, aki csinálta. Bizony, Michael Jackson.
0: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgasd meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Hírek most!
3: Partnereknek tekinti az önkormányzatokat a minisztérium. Fülemület úra indul holnap Bárdudvarnokról. Köszöntöm Önöket, Bán Éva vagyok, a rövid hírekkel 8:30 van. Partnerként tekint az önkormányzatokra a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium. Ezt hangsúlyozta a tárca vezetője a közösségi oldalán megjelent bejegyzésben. Dr. Lőrinc Viktória, aki egyben Somogy egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője is, azt írta, egyeztetést kezdeményezett az önkormányzati érdekképviseletek vezetőivel. A találkozónak az volt a célja, hogy szorosabb együttműködést és közvetlenebb szakmai párbeszédet alakítsanak ki az érintettek között. Kiemelte, hogy a kormány célja a jövőbeni konstruktív, szakmai alapokon álló és folyamatos párbeszéd kialakítása a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium, valamint az önkormányzatok között. Fülemület úrán vehetnek részt a madárbarátok a hétvégén. A Magyar Madártani Egyesület kaposvári csoportja a közösségi oldalán invitálja kirándulásra az érdeklődőket holnap június 6-án. A túra este 6 órakor indul Bárdudvarnokról, azok pedig, akik végig kitartanak, egy 3 órás, körülbelül 5 kilométernyi sétára készülhetnek. A résztvevők a túrán szakemberek segítségével tanulhatnak a vadmadarakról, és kaphatnak választ a kérdéseikre. Aki szívesen menne Fülemület úrára, az a csoport Facebook oldalán talál további információt. Alkotmányos válsághelyzetet idézhet elő a köztársasági elnök és más független alkotmányos szervek vezetőinek tervezett elmozdítása, és egyben alapvető alkotmányos elvek sérelmével fenyeget. Ezt Súlyog Tamás államfő közölte csütörtökön közzétett Facebook posztjában. A köztársasági elnök hangsúlyozta, az eseményeket övező kiemelt figyelmet igazolja, hogy a Velencei Bizottság már jelezte, sürgős eljárás keretében vizsgálja az ügyet.
0: Időjárás jelentés.
3: Egy hidegfront hatására ma többször erősebben megnövekszik a felhőzet, csak kevés helyen számíthatunk hosszabb napos időszakokra. Helyenként kisebb eső, futózápor kialakulhat. A déli szél egyre több felé északnyugatira fordul és megélénkülhet. Délelőtt 15 és 18 fok között, délután pedig 24 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Hogy ön is legyen a naprakész. A Rádió Most stúdiójában Ródh Balázsi Hunor.
1: Fél kilenc múlt, jó reggelt Kaposvár, jó reggelt Somogy. Megérkeztünk a hét egyik legjobb napjához. Péntek van, érezni is a levegőben, hogy valahogy mindenki egy kicsit könnyebben veszi ma az akadályokat. A kávé jobban esik, a munka gyorsabban halad, és közben már fejben sokan a hétvégét tervezgetik. Ki a Balaton felé veszi az irányt, ki a kertben pihen egyet, mások családi programot szerveznek, vagy egyszerűen csak örülnek annak, hogy két napig nem csörög majd hajnalban az ébresztő. Ráadásul itt van már a nyár, és kellemes napsütéses hangulat, amikor már egy délutáni fagyi, vagy egy esti terasz, vagy egy baráti beszélgetés is teljesen más érzést ad. Ezek azok a napok, amikből jó lenne egy kicsit többet elraktározni. Mi pedig megyünk tovább a legjobb zenékkel itt a rádió moston. Most érkezik egy igazi pénteki hangulatfelelős dal, Jax Jones és Ina Wurzeck közös slágere, a Breeze. Hangosítsatok bátran!
4: You're my

A Glass Animals-t hallgattuk, ez volt a Heat Waves. Köszöntöm a hallgatókat, szép napot Kaposvár és környéken, elmúlt 3:49, és a legtöbben szerintem szeretnek nosztalgiázni, szeretnek visszaemlékezni. Hát tegyük ezt most is Kaposvár múltjában. 80 éve ugyanis a Somzsicspál gimnázium diákjai sztrájkot tartottak június 3-án letartóztatott tanáraik és diáktársaik kiszabadítása érdekében, este pedig a Szent Imre templom előtt tüntettek. Ugyanezen a napon, 1946. június 5-én vette át hivatalát Firbás Nándor, a Somzsicspál gimnázium újonnan kinevezett igazgatója, aki 1948-ig maradt hivatalban. 30 éve lakossági fórumot tartott Kaposváron Keleti György honvédelmi miniszter, és végül, de nem utolsó sorban, ma 10 éve az egykori leányotthon mögött a kazánház helyén adták át az új judó csarnokot. Az ünnepségen Szabó Tünde, sportért felelős államtitkár, és Tóth László, a Magyar Judo Szövetség elnöke is részt vett. Ezek történtek tehát Kaposváron június 5-én a kaposi kalendárium szerint. Most pedig szintén nosztalgiázunk egy picit, csak ezúttal Annie Lennox dalával. 1992-ben repülünk vissza az időben. Walking on Broken Glass, ez szól most a rádió mostan.

Szigalától és Emenikitől szólt a Radio, moston. Köszöntöm a hallgatókat, szép reggelt, jobban mondva szép délelőttet mindenkinek, hiszen már 9 órához közeledünk, Bán Éva hozza a híreket rendíthetetlenül, a napra kész után is, és én is jövök vissza rendíthetetlenül a következő 2 órában, még itt a 91.2-es frekvencián. Maradjatok velünk, kedves kaposváriak és környékbeliek, tekerjetek a hangerőn és élvezzétek a legjobb dalokat. Joe Jonas-szal zárjuk az órát, ez a That This Could Be.

0: Ez volt a Naprakész. Reklám.
1: Anyukák, apukák, figyelem! Június 14-én hatalmas családi nappal készül Kaposváron a Berzsenyi utcai Meki. Délelőtt 11 és este 7 óra között csupa izgalmas programon vehetsz részt gyermekeddel. Lufi hajtogató bohóc, arcfestés és csillámtetoválás vár. Sőt, népi ügyességi játékokban is kipróbálhatjátok magatokat. Ráadásul aznap avatjuk megújult teraszunkat, ahová a Rádió Most műsorvezetői is beköltöznek egy délutánra. A részvétel feltételeiről a helyszínen kaphattok részletes információt. Nagy szeretettel várunk mindenkit!
2: Műfűakció a Baross Szőnyegáruházban. Szeretnél egész évben gyönyörű zöld kertet fűnyírás és sár nélkül? Most a prémium minőségű műfűvek elképesztő áron már 2990 forint per négyzetmétertől kaphatók. Természetes hatás, UV-álló, vízelvezető, tartós és időjárásálló. Ne várj! Újítsd meg otthonod a Baross Szőnyegáruházzal. Kaposvár, Baross Gábor utca 8-10.
3: Színpompás újdonságok a Hélia kertészetben. Gyönyörű egynyárik, balkonnövények, mediterrán és évelő dísznövények, valamint gyümölcstermők és zöldségpalánták hatalmas választékával várunk hétfőtől vasárnapig. Nyisd meg a nyarat élettel teli kerttel a Mező utcában a keleti temető mellett. Részletek a Hélia kertészet Facebook oldalán.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
4: Különleges sportnapot tartottak tegnap a Gárdonyi iskolában. A középkor hangulatát idézik meg holnap Szent Jakabon. Üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok a hírekkel, 9 óra van. Trianon hatásai máig érezhetők, a Nemzeti Összetartozás napja azonban ma már nem a gyászról, hanem a magyarság egységének megéléséről szól. Ezt Szita Károly írta a közösségi oldalán, a Nemzeti Összetartozás napja és a trianoni békediktátum 106. évfordulója alkalmából csütörtökön. Kaposvár polgármestere részt vett a Berzsenyi Parkban rendezett közös tiszteletadáson is. Szavai szerint a magyar nemzetet történelme során számos megpróbáltatás érte, de a közösség összetartozását nem tudták megtörni. Sztár fellépővel színesített sportnapot rendezett csütörtökön a Gárdonyi Géza tagiskola. Az intézményt a gárdonyis testnevelők regisztrálták az aktív iskola programra, amelynek győzteseiként a diákok Dallos Puskás Petit, a program nagykövetét is vendégül láthatták. Az énekes nem érkezett üres kézzel, sportszereket hozott a kaposvári iskolásoknak. A Gárdonyi tagiskola nevelőtestülete egyébként nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a diákok egész életét áthassa a mozgás szeretete és a sportos, egészséges életmód. Élet a középkorban címmel tart családi napot holnap Kaposszent Jakabon a Riprónai Múzeum. Az intézmény közleménye szerint a szentjakabi bencés apátság romkertjében egész napos programsorozattal várják az érdeklődőket. Az esemény 10 órakor kezdődik, a látogatók pedig szakemberek segítségével pillanthatnak bele a középkori mindennapokba. Kipróbálhatják a tinta és a luttól használatát, a papírkészítést, íjászkodhatnak, és még saját címerrel ellátott lovagi pajzsot is készíthetnek. Lesz kézműves foglalkozás, kosárfonás, de a lovagi fegyvermustra és a sírláda feltárás is a programok között szerepel. A rendezvényt a Fekete Sereg koncertje zárja. Országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben az elmúlt héten, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztató szerint minden helyszínen stagnálást tapasztaltak, az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. Hozzátették, hogy a szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. Nem látszanak a kifáradás jelei Orbán Viktoron, a Fidesz elnökén, sőt képes lehet a párt megújítására és a közösség egyben tartására. Ezt mondta egy csütörtöki podcast beszélgetésben Navracsics Tibor, korábbi közigazgatási és területfejlesztési miniszter. Navracsics Tibor valószínűnek nevezte, hogy a jövő hétvégén esedékes tisztújításon csak Orbán Viktor indul a Fidesz elnöki tisztségéért, és az is elképzelhető szerinte, hogy a 2030-as választáson miniszterelnök jelöltként áll majd a rajtvonalnál.
0: Időjárás jelentés.
4: Egy hidegfront hatására ma többször erősebben megnövekszik a felhőzet, csak kevés helyen számíthatunk hosszabb napos időszakokra. Helyenként kisebb eső, futózápor kialakulhat. A déli szél egyre több felé északnyugatira fordul és megélénkülhet. Délelőtt 15 és 18 fok között, délután pedig 24 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: időjárás jelentést hallottak.
5: A Rádió Most stúdiójában
0: Rót Balázsi Hunor.
6: Már a 9 óra is a múlté, szép délelőttöt mindenkinek, ez itt Kaposvár rádiója, a Rádió Most a 91.2-es frekvencián. A naprakészt már a hátunk mögött hagytuk, de egy újabb lendületes órába dobjuk bele magunkat, ezen a csodálatos június 5-ei pénteken. Továbbra is ajánlom figyelmetekbe elérhetőségeinket 0670 32 32 355, ide várunk SMS üzenetet, Viber üzenetet, és fel is hívhattok ezen a számon. Osszátok meg velünk, hogy éppen most mit csináltok, vagy mit terveztek, mi mindenre kíváncsiak vagyunk, és küldhettek természetesen közlekedési infókat is. Hamarosan Camila Cabello jön és a Liar, de így lesz velünk a Follow the Flow is, és a Tavasz című daluk. Most azonban Sophie and the Giants, Purple Disco Machine, ők jönnek és nyitják az órát a Paradise-szal Kaposvár rádiójában.

David Guettát és One Republicot hallgattuk, ez volt az I Don't Wanna Wait, a jó kis ózondal, a Dragostedin Tay-nek az átdolgozása 2024-ből. Elmúlt 4:10, kedves hallgatók, és visszatekintünk az időben picit, egészen pontosan 54 évet, ugyanis 1972. június 5-e óta a mai a Környezetvédelmi Világnap. És nem véletlenül beszélünk erről, fontos arra mindig felhívni a figyelmet, hogy óvjuk környezetünket, figyeljünk oda rá, és tegyünk meg minden apró lépést, amit csak megtehetünk annak érdekében, hogy ez a világ minél tovább egy csodálatos hely legyen, és gondoljunk a gyerekeinkre, és ne azt mondjuk, hogy jaj, persze, mert mi mit tudunk tenni. Higgyétek el, a sok kicsi sokra megy. Egyébként 72. június 5-én nyílt meg Stockholmban Emberi és Bioszféra címmel az ENSZ környezetvédelmi világkonferenciája, és az emberi környezettel foglalkozó ENSZ konferencia ezt a napot határozatában nemzetközi környezetvédelmi nappá nyilvánította. Ez lebegjen ma a szemetek előtt, drága hallgatók. Most pedig Shakirával folytatjuk, az Objection érkezik a Rádió Moston.

0: Időjárás jelentés.
1: Az előrejelzések szerint úgy néz ki, hogy ma gyakran lesz felhős az ég, emellett azonban napos időszakok is lehetnek. Elszórtan várható zápor, zivatar, az északnyugati szél megerősödik, a nappali hőmérsékletek pedig ma 23 és 25 fok között alakulnak, késő estére pedig 15-18 fok közé hűl a levegő. Aztán a hétvége első napján szombaton változóan gomoly felhős, többnyire napos idő várható. Az északnyugati szél élénk lesz, a hajnali órákra 11-13 fok közé hűl a levegő, a nappali hőmérsékletek pedig 24 és 26 fok között alakulnak. Aztán vasárnap változóan gomoly felhős, napos idő várható, az északnyugati szél megélénkül, a hajnali órákra 13-15 fok közé hűl a levegő hőmérséklete, míg a nappalok 26 és 28 Celsius fokos maximumokkal alakulnak. Aztán a jövő hét nagy részében meleg nyári idő várható, 30 fok közeli nappali hőmérsékletekkel, néhol egy-egy záporral, zivatarral.
0: Időjárás jelentést hallott. Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.

Légy önmagad, ne érd be kevesebbel, mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.

Stílusok találkozása a Rádió Moston, a Magna Cum Laude kellemes kis Volna egy kedved című szerzeménye után érkezett Emily Armstrong és a Linkin Park, aztán berúgta a metal ajtaját az Unshatterrel, én pedig Rót Balázsi Hunor vagyok, így 3-4-10 környékén Kaposvár rádiójában a Rádió Moston. Egy nagyszerű pénteknek nézünk elébe továbbra is, és remélhetőleg ti is élvezni fogjátok a mai napnak minden egyes percét, bár tudom, hogy a munkával eltöltött idő nem mindenkinek túl kellemes, de ezért vagyunk mi, hogy egy kis lelket leheljünk belétek, így a mai pénteken, június 5-én is. Várom továbbra is az üzeneteiteket, hívásaitokat 0670-3232-355. Írt egyébként nekünk Kinga, ő azt írt a telefonon, szia Huni, nem telik el nap, hogy ne hallgassunk benneteket, Szabit, Gyömbit, Bettát, Tibit és téged egyaránt szeretünk, na meg természetesen a hírszerkesztőket is, bárhová megyek, ti velünk vagytok. Köszi szépen, kedves Kinga, hogy írtál, és örülök, hogy velünk vagy. Neked szól akkor a következő dal a Guru Josh Project-től, ez az Infinity a Rádió Moston. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Reklám.
1: Anyukák, apukák, figyelem! Június 14-én hatalmas családi nappal készül Kaposváron a Berzsenyi utcai Meki. Délelőtt 11 és este 7 óra között csupa izgalmas programon vehetsz részt gyermekeddel. Lufi hajtogató bohóc, arcfestés és csillámtetoválás vár. Sőt, népi ügyességi játékokban is kipróbálhatjátok magatokat. Ráadásul aznap avatjuk megújult teraszunkat, ahová a Rádió Most műsorvezetői is beköltöznek egy délutánra. A részvétel feltételeiről a helyszínen kaphattok részletes információt. Nagy szeretettel várunk mindenkit!
2: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a Szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
3: Az év ajánlatával várunk a kaposvári plazmaponton. Válj plazmaadóvá júniusban, és szerez az 5. plazmaadásodig 78 ezer forint helyett 153 ezer forint juttatást. Jót tenni jó! Várunk az Áhim András utca 2 szám alatt. www.plazma.hu.
4: Hyundai Tucson a Kaposvár Kft-nél 9 millió 490 ezer forinttól, nagyon kedvező finanszírozással, gazdag felszereltséggel. Jöjjön és próbálja ki! Kaposvár, Pécsi utca 4, a Rákóczi focipálya mellett. Hyundai Kaposvár Kár. Kár lenne kihagyni.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
5: Pöttönparti kezdődik ezekben a percekben a Kossuth téren. Gimik csatáztak az elmúlt hónapokban Kaposváron. Újabb politikusokat tartóztattak le az óbudai korrupciós ügyben. 10 óra van, Bán Éva vagyok a hírekkel, köszöntöm Önöket. Nagy érdeklődés mellett tegnap elkezdődött a Katonazenekari Fesztivál Kaposváron. A kétnapos eseményt a kaposvári helyőrségi zenekar koncertje nyitotta meg a Kossuth téren, ma pedig a kaposváriak mellett a szentendrei és a veszprémi katonák, valamint a szolnoki légierő zenekara szórakoztatják a nézőket. A mai programok egyébként már délelőtt 10 órakor elkezdődnek a Pöttönpartival. Az eseménysor este 17:30-kor folytatódik a zenekarok főutcai felvonulásával, a szakalaki bemutatókat pedig 18 órától láthatja a közönség. Aranyérdemérmet kapott Kéki Zoltán, Kaposvár egykori címzetes főjegyzőjének, Súlyog Tamás köztársasági elnök adományozott kitüntetést. Kéki Zoltán a vidéki magyar jogásság szellemi életének megújításáért és a magyar jogásság összefogásáért végzett munkája elismeréseként vehette át az érdemérmet. A Munkácsi nyerte a Gimik csatáját. A Kaposvári Sportiskola beszámolója szerint a középiskolásoknak szóló sport- és élményprogram idei sorozatán 4 helyi intézmény tanulói mérték össze ügyességüket. A több fordulóból álló, hónapokig tartó versenyen a Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium és Szakgimnázium, a Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium, valamint a Munkácsi és a Táncsics diákjai és tanárai mutatták meg tudásuk legjavát. A különféle sportágakban megrendezett vetélkedőkön végül a Munkácsi csapata szerezte meg az első helyezést. Az elmúlt 30 nap csapadék összege az ország déli, délnyugati részén magasabb a sok éves átlagnál, a középső tájakon azonban sokfelé még 2 mm sem esett, írt a csütörtöki agrometeorológiai elemzésében a Hungaromet. A közlemény szerint a talaj délnyugaton és kisebb foltokban keleten kellően nedves, másfelé az elmúlt napok csapadéka csak a felszínhez közeli néhány centiméteres réteget nedvesítette át. Hozzátették, hogy az ország jelentős részén, az Alföldön és a Dunántúl északkeleti felén kritikusan száraz a felső fél méteres talajréteg. Több politikus letartóztatását is elrendelte a bíróság az óbudai korrupciós ügyben. Az ügyészi indítványnak helyt adva, a bíróság elrendelte a jelenlegi és a korábbi második kerületi polgármesterek, illetve több MSZP-s, Fideszes és Momentumos politikus letartóztatását egy hónapra. A központi nyomozó főügyészség közleménye szerint a korrupciós bűncselekmények miatt folyamatban lévő nyomozásban ezúttal 12 újabb politikus gyanúsítottak meg, így az ügyben eddig 32 ember gyanúsítotti kihallgatása történt meg. A hatóság közlése szerint a vesztegetési céllal kifizetett pénz összege meghaladja a 2 milliárd forintot.
0: Időjárás jelentés.
5: Napközben többnyire felhős időre készülhetünk, csak kevés helyen lesz tartósan napos az idő. Helyenként kisebb eső, futózápor kialakulhat. Megélénkülhet az északnyugatira forduló szél. A délutáni 24 fokot követően estére 15 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet. Holnaptól napról napra egyre többször látjuk a napot, és melegedés kezdődik, a hőmérséklet vasárnapra már megközelíti a 30 fokot.
0: Időjárás jelentést hallottak. A Rádió Most stúdiójában Ród Balázsi Hunor.
6: Már a 10 óra is a múlté, június 5 van. Szép napot Kaposvár és környékem, na meg köszönjük az átutazókat és azokat is, akik interneten keresztül hangolódtak ránk valahol a nagyvilágban. A mikrofonnál a Ród Balázsi Hunor, köszönöm szépen Évusnak az infokat, 11 órakor várjuk vissza itt a 91.2-n, és hát drága hallgatók, továbbra is ajánlom figyelmetekbe elérhetőségünket, ha közlekedési infótok lenne, mindenképp osszátok meg velünk 0670-32-32-355, de bármilyen üzenetet szívesen fogadok a következő egy órában is. Ebben az órában programajánlót, időjárás előrejelzést és horoszkópot hozok nektek, úgyhogy ha kíváncsiak vagytok, hogy a mai napon mit tartogatnak számotokra a csillagok, mindenképp tekerjetek a 91.2-re, vagy legalábbis maradjatok itt, és ne tekerjetek el. Viszont a legjobb zenék sem maradnak távol tőlünk ebben az órában sem. Rihanna is itt lesz velünk, a Well Hello és Miller Dávid, benész hozzánk Norma Jean Martin, aki egy újdonságot hoz ráadásul, most pedig az órát Miles Smith nyitja, és a Nice to Meet You.

0: Programajánló.
1: Ha szombatra még nincs programotok, akkor érdemes beírni a naptárba a Szent Jakabi Bencés apátság romkertet, mert június 6-án egy igazi időutazás vár minden korosztályra. Délelőtt 10 órától egészen este 6 óráig rendezik meg az Osztrák Peregrina Élet a középkorban családi napot, ahol megelevenedik a történelem, katonai tábor, középkori harcosok, lovagi fegyverek, íjászat, páncélos bajvívás és látványos csata jelenetek várják az érdeklődőket. A gyerekek sem fognak unatkozni, készíthetnek saját papírt, kipróbálhatják a kosárfonást, a bőrműves foglalkozást, sőt még régészkedhetnek is. Lesz méhészprogram, luttollas szépírás, lovagi pajzskészítés és egész nap lehet majd íjászkodni is. Délután tárlatvezetés indul Molnár István régésszel, később harcászati íjász bemutató, páncélos bajvívás és középkori csata jelenet színesíti a programot, a napot pedig a Fekete Sereg koncertje zárja. A jó hír pedig az, hogy a rendezvény teljesen ingyenes. Ha szeretnétek egy napra visszarepülni a középkorba, akkor szombaton irány a Szent Jakabi Bencés apátság romkert Kaposváron 10 és 18 óra között.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most.
2: A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Időjárás jelentés.
1: Egy egyszerű kis hidegfront érint bennünket a mai napon, hatására pedig ismét labilissá válik a légkör, több lesz a gomoly felhő, zápor, zivatar pedig csak elszórtan fordulhat elő. Nagy változást ez a front nem hoz, hétvégén már nyugodtabb lesz az időjárásunk, szárazabb, stabilabb levegő érkezik fölénk, így többnyire a napsütési lesz a főszerep, legfeljebb elvétve fordulhat elő majd a hétvégén is egy kis zivatar vagy zápor. A nappali hőmérsékletek eleinte 25 fok körül alakulnak, majd vasárnaptól melegebb levegő érkezik fölénk, helyenként már 30 fok közelébe emelkedik a hőmérséklet, és a jövő hét első felében is ilyen 30 közeli Celsiusokra számíthatunk.
0: Időjárás jelentést hallottak. Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
2: Hogy mit jelent pontosan Michael Jackson a popkultúrának, és mit jelentett a 40 éves Thriller című videoklip, azt kérdezzük meg most egy olyan embertől, aki aztán igazán ismeri a videoklippeket. A vonalban itt van velünk ugyanis hazánk egyik, ha nem a legismertebb kliprendezője, Galler András, azaz Indián. Hello, Indi!
3: Hello, hello, szia és sziasztok! Olyan sok érte szerintem az akkori rajongó tábort, hogy tényleg mindenki ezt hajkor, ezt az élet kiemelkedő, és hát maga a klip is egy irgalmatlan formabontó volt. Tehát az, hogy mozifilm jeleneteket és kidolgozottságot kapott maga a klip, akár a jelmezeket, a helyszíneket nézzük, a maszkokat, az akkori trükköket, akkor nem volt jellemző, hogy egy klipre ennyit fordítanak időben, energiában, és nem utolsó sorban anyagilag.
0: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órát. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallottak. Egy kis szünet a pörgős napokon. Rádió Most.

0: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
1: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
2: Drága kos, a vízöntő hold levegő elemű energiákat hoz a péntekbe, ettől megnő az érdeklődésed minden intellektuális téma iránt, és nagyon izgalmas beszélgetésekben lesz részed. Jó alkalmad lesz arra is, hogy megszabadulj egy múltbéli negatívumtól, hogy feloldj egy csomót, amely talán már régóta ott volt körülötted, és rendszeresen előkerült. Most egyszer és mindenkorra elrendezheted az ügyet. Bika. A kedvező előjelű folyamatok szerint egy jövedelmező időszak áll előtted, ennek tapasztalhatod ma az első jelét. Bármit is csinálsz, ebből a szemszögből figyeld, mert most tényleg érdemes résen lenned. Ikrek. Pénteken változtatnod kellene a viszonyulásodon valakivel vagy valamivel szemben, ha ugyanis egy helyzetet hosszú távon akarsz megoldani, másképpen kell hozzáállnod, mint eddig. Felejtsd el hát a múltbéli sérelmeket és a megoldásokra koncentrálj, ma rátalálhatsz a jó útra, a vízöntő hold segít ebben. Rák. Nagy szükséged lenne rá, hogy egy kicsit lazább napod legyen, épp ezért ne engedd, hogy valaki még tovább plusz feladatokat sózon a nyakadba. Jön a hétvége, nyugodtan mondj nemet, ha túl soknak érzed, vagy ha úgy látod, hogy ez már nem fog működni.
1: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: Kedves oroszlán, pénteken egy olyan hír vagy információ lát napvilágot, melyet többféleképpen is értelmezhetsz, és nem biztos, hogy elsőre el fogod tudni dönteni, hogy milyen álláspontra helyezkedj. Ne feledd, hogy az is működhet, ha nem teszel semmit, hanem visszahúzódsz és kivársz. Az égi folyamatok szerint most mindenképp ez a jó megoldás. Szűz, lehet, hogy zűrös és feszültségekkel teli volt a közelmúlt számodra, de most egy nyugalmasabb időszak várhat rád, melyben magadra találsz fizikailag és lelkileg is. Ma ráadásul kaphatsz egy jó hírt is, ami előre lendíti az ügyeidet. Mérleg! Ma sokat haladhatsz a feladatokkal, de csak akkor, ha megmaradsz a racionalitás talaján, és nem vársz magadtól lehetetlent, sem pedig másoktól olyasmit, amit nem tudnak teljesíteni. Most az arany középutat kell megtalálni, az uralkodó bolygód a Vénusz a rák jegyében jár, és segít, hogy ráérezz a másik igényeire, de magadét is tud képviselni. Skorpió. Nagyon jó és főleg vidám napod lesz, a vízöntő hold kirángat a csigaházadból, nem csak a hangulatod jó, hanem az események is követik ezt. Ma nagyon biztató híreket kapsz, munkával és pénzügyekkel kapcsolatosan is beindulnak a dolgok.
0: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: Kedves nyilas! Pénteken igazi lelki közösségre találsz, és egy beszélgetés során érezni fogod, hogy egy problémáddal nem vagy egyedül. Ez nagy támaszt jelent neked. Oszd meg a véleményedet, az érzéseidet te is. Ezzel nem csak magadon, hanem a sorstársaidon is segíteni fogsz. Bak. Pénteken, mintha minden adott lenne ahhoz, hogy jól érezd magad, de valami talán mégis hiányozni fog a képletből. Vagy talán inkább valaki. Lehet, hogy most neked kell megtenned egy lépést ebben előre, és felhívni az illetőt, hogy kibékülj vele, ha az az oka a hiánynak. Vízöntő. A hold a jegyedben jár, és nagyon kedvező energiákat hoz neked, ma díjazzák a humorodat és a különleges ötleteidet is. A hold a Neptunusztól is kap egy szextil fényszöget, ami jelzi, hogy különösen erősek most a megérzéseid. És végül halak, jó napod lehet, de elúszhatsz az idővel, ha nem figyelsz. Ma szükség lenne rá, hogy nagyon racionális legyél, és mielőtt igent mondhatsz egy feladatra, vagy belekezdesz valamiben, nézz rá az órádra. Meg kell tanulnod nemet mondani.
0: Ez volt a horoszkóp.
2: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.

Ale Farben dalát hallgattuk, ez volt a Body Talk 2026-os frissesség, és hát bizony, a testünk beszélni tud, de beszéljünk mi is a testünk helyett, drága hallgatók. Élvezzük a legjobb zenéket ma és a hétvégén Kaposvár rádiójában. Én pedig megköszönöm azt, hogy velem indítottátok ezt a napot, és kívánok mindenkinek egy nagyon-nagyon szép pénteket, majd szombatot és vasárnapot is, mert bizony legközelebb csak hétfőn reggel 6-kor térek vissza, de 11-kor jön hírekkel Bánéva, majd érkezik a műsorvezetői székbe Györfi Betta. Mindenkinek szép hétvégét, Ród Balázsi Hunor voltam, Alicia Keys dalával a No One-nal búcsúzom, viszonthallásra.

0: Reklám.
1: Az év ajánlatával várunk a kaposvári plazmaponton. Válj plazmaadóvá júniusban, és szerez az 5. plazmaadásodig 78.000 forint helyett 153.000 forint juttatást. Jót tenni jó! Várunk az Áhim András utca 2 szám alatt. www.plazmapont.hu.
2: Hello Kaposvár! Cseréld le telefonodat vagy tabletedet a Connect-telnél. Új és használt készülékek, tartozékok és kiegészítők hatalmas választékban, kedvező áron. Régi telefonodat beszámítjuk. Connect-tel mobiltelefon, laptop és nyomtató kellék szaküzlet a Kaposvár plázában és a Tesco üzletsoron. Több mint 20 éve.
3: Nincs majd ha. Most van. A Nissan Qashqai Gangsta Edition megérkezett az à la carte autóházhoz. Nem rendelésre, nem hónapok múlva. Most elvihető. Modern design, fejlett technológia, prémium vezetési élmény. És mindez már 7.990.000 forintos kezdőártól. Limitált ajánlat értékes nyereményekkel. Csak a készleteig. Keresd a Nissant a Nyitrainál. További részletek nissannyitrai.hu/Nissan éve.
4: Anyukák, apukák, figyelem! Június 14-én hatalmas családi nappal készül Kaposváron a Berzsenyi utcai Meki. Délelőtt 11 és este 7 óra között csupa izgalmas programon vehetsz részt gyermekeddel. Lufi hajtogató bohóc, arcfestés és csillámtetoválás vár. Sőt, népi ügyességi játékokban is kipróbálhatjátok magatokat. Ráadásul aznap avatjuk megújult teraszunkat, ahová a rádiómos műsorvezetői is beköltöznek egy délutánra. A részvétel feltételeiről a helyszínen kaphattok részletes információt. Nagy szeretettel várunk mindenkit!
1: Színpompás újdonságok a Hélia kertészetben. Gyönyörű egynyárik, balkonnövények, mediterrán és évelő dísznövények, valamint gyümölcstermők és zöldségpalánták hatalmas választékával várunk hétfőtől vasárnapig. Nyisd meg a nyarat élettel teli kerttel a Mező utcában a keleti temető mellett. Részletek a Hélia kertészet Facebook oldalán.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
5: A partnerség fontosságát hangsúlyozta a képviselő. Az edző sorsáról dönthetnek a Rákóczi szurkolói. Üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok a hírekkel, 11 óra van. Partnerként tekint az önkormányzatokra a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium. Ezt hangsúlyozta a tárca vezetője a közösségi oldalán megjelent bejegyzésben. Dr. Lőrinc Viktória, aki egyben Somogy egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője is, azt írta, egyeztetést kezdeményezett az önkormányzati érdekképviseletek vezetőivel. A találkozónak az volt a célja, hogy szorosabb együttműködést és közvetlenebb szakmai párbeszédet alakítsanak ki az érintettek között. Kiemelte, hogy a kormány célja a jövőbeni konstruktív, szakmai alapokon álló és folyamatos párbeszéd kialakítása a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium, valamint az önkormányzatok között. Fülemület úrán vehetnek részt a madárbarátok a hétvégén. A Magyar Madártani Egyesület kaposvári csoportja a közösségi oldalán invitálja kirándulásra az érdeklődőket holnap, június 6-án. A túra este 6 órakor indul Bárdudvarnokról, azok pedig, akik végig kitartanak, egy 3 órás, körülbelül 5 kilométernyi sétára készülhetnek. A résztvevők a túrán szakemberek segítségével tanulhatnak a vadmadarakról és kaphatnak választ a kérdéseikre. Aki szívesen menne Fülemület úrára, az a csoport Facebook oldalán talál további információt. A hazai házi sertésállományban megjelent afrikai sertéspestis vírus miatt egyeztetésre hívta hétfő délutánra a sertés termékágazat szereplőit az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs csütörtökön a Facebook oldalán közölte, az eset kiemelt jelentőségű, mivel Magyarországon most először mutatták ki a vírust házi sertésekben. A Nébih laboratóriuma egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei házi sertésállományban igazolta az afrikai sertéspestis vírus jelenlétét. Az országos főállatorvos intézkedett a betegség további terjedésének megakadályozása érdekében. Végleg kiveszi Eszenyi Enikő rendezését műsorából a Csokonai Nemzeti Színház, közölte a Debreceni Teátrum csütörtökön. Azt írták, hogy a Primadonnák című produkciót a biztonságos munkakörnyezet megőrzése érdekében veszik ki a 2026-27-es műsorból. A döntést a színház igazgatója saját hatáskörben önállóan hozta meg. Döntése indokául az szolgált, hogy az ügy elhúzódása nagyon rossz hatással van a munkahelyi légkörre. Híreink végén pedig sport. Szurkolói véleményét is kikéri a Rákóczi. A kaposvári foci csapat a klub közösségi oldalán hívja szavazásra a drukkereket, akiknek arról kell voksolniuk, hogy maradjon vagy távozzon Jenei Gyula. A vezetőedző 2025 óta irányítja a kaposvári zöldfehéreket, játékosai pedig az idei szezonban egy helyet előrelépve a harmadik helyen végeztek a bajnokságban.
0: Időjárás jelentés.
5: Napközben többnyire felhős időre készülhetünk, csak kevés helyen lesz tartósan napos az idő. Helyenként kisebb eső, futózápor kialakulhat. Megélénkülhet az északnyugatira forduló szél. A délutáni 24 fokot követően estére 15 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet. Holnaptól napról napra egyre többször látjuk a napot, és melegedés kezdődik, a hőmérséklet vasárnapra már megközelíti a 30 fokot.
0: Időjárás jelentést hallotta a Rádió Most stúdiójában Györfi Betta.
6: Hello, üdvözlök mindenkit ezen a kellemes pénteki napon, 4 perccel 11 óra után, ugye ti is ezt mondhatjátok a napotokról, hogy kellemesen alakul, semmi bosszantó, zavaró, idegesítő tény nincs benne, sem esemény, körülmény vagy ember, sőt inkább úgy érzitek, az aduász a kezetekben van, meg Rúzsa Magdinál, aki hozza már is ezzel a címmel dalát, Nagy Bogi és Des párosa előtt, Marshmallow és Kim Brown után. Várom üzeneteiteket, közlekedési infóitokat, 7632-32-355, él SMS, Viber és telefonszámunk. Tartsatok velünk! New truck, big

Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

Ez az East 17 klasszikusa volt, már annak nevezhető, hiszen 1996-ban jött ki a Do You Still című. A Rádió Moston hallgattuk, szép napot kívánok mindenkinek, színeset, jókedvűt. És hogy az is legyen, azért tehetünk mi magunk. Egyrészt így állunk hozzá mindenhez, és próbáljuk ezt tartani is, bármi is jön velünk szembe, ugyanakkor pedig remek programokon vehetünk részt. Például már tegnap este is nagyon sokan megnézték a Kaposvárhelyi Őrségi Zenekar koncertjét a Kossuth téren, a Katona Zenekari Fesztivál nyitó napján. Na de ma lesz igazán látványos. A Pöttöm Parti már lezárult a Katona Zenekarral a Kossuth téren, de 17:30-kor érdemes ugyancsak a környéken lenni, hiszen felvonulás lesz a Sétál utcán, és majd 18:00-kor kezdődnek a szakalaki bemutatók és az összevont Katona Zenekari koncertek. Szerintem majd mindenki táncol. Ott is, de most is, hiszen jön már is Majka.

0: Reklám.
1: Valami igazán finomra és könnyedre vágysz? A mentes morzsában frissen sült fluffy felhő palacsinták, ropogós gofrik, amerikai palacsinták és különleges kávék várnak helyben, de elvitelre is. Finomságok mindenkinek, akár mentesen étkezel, akár nem. Mentes morzsa. Több mint mentes. Kaposvár, Főutca 53.
2: Nincs majd ha. Most van. A Nissan Qashqai Gangsta Edition megérkezett az à la carte autóházhoz. Nem rendelésre, nem hónapok múlva. Most elvihető. Modern design, fejlett technológia, prémium vezetési élmény. És mindez már 7.990.000 forintos kezdőártól. Limitált ajánlat értékes nyereményekkel. Csak a készlet erejéig. Keresd a Nissant a Nyitrainál. További részletek nissannyitrai.hu/Nissan éve.
3: Az év ajánlatával várunk a kaposvári plazmaponton. Válj plazmaadóvá júniusban, és szerezz az 5. plazmaadásodig 78.000 forint helyett 153.000 forint juttatást. Jót tenni jó! Várunk az Áhim András utca 2 szám alatt. www.plazmapont.hu.
1: Műfőakció a Baross szőnyegáruházban. Szeretnél egész évben gyönyörű zöld kertet fűnyírás és sár nélkül? Most a prémium minőségű műfűvek elképesztő áron már 2.990 forint per négyzetmétertől kaphatók. Természetes hatás, UV-álló, vízelvezető, tartós és időjárásálló. Ne várj! Újítsd meg otthonod a Baross szőnyegáruházzal. Kaposvár, Baross Gábor utca 8-10.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
4: A nemzeti összetartozás fontosságáról beszélt a polgármester, különleges sportnapot tartottak a Gárdonyiban. Dél van, köszöntöm Önöket, Bán Éva vagyok. Trianon hatásai máig érezhetők, a nemzeti összetartozás napja azonban ma már nem a gyászról, hanem a magyarság egységének megéléséről szól. Ezt Szita Károly írta a közösségi oldalán. A nemzeti összetartozás napja és a trianoni békediktátum 106. évfordulója alkalmából csütörtökön. Kaposvár polgármestere részt vett a Berzsenyi Parkban rendezett közös tiszteletadáson is. Szavai szerint a magyar nemzetet történelme során számos megpróbáltatás érte, de a közösség összetartozását nem tudták megtörni. Élet a középkorban címmel tart családi napot holnap Kaposszentjakabon a Riprónai Múzeum. Az intézmény közleménye szerint a Szentjakabi Bencés apátság rombkertjében egész napos programsorozattal várják az érdeklődőket. Az esemény 10 órakor kezdődik, a látogatók pedig szakemberek segítségével pillanthatnak bele a középkori mindennapokba. Kipróbálhatják a tinta és a luttól használatát, a papírkészítést, íjászkodhatnak és még saját címerrel ellátott lovagi pajzsot is készíthetnek. Lesz kézműves foglalkozás, kosárfonás, de a lovagi fegyvermustra és a sírláda feltárás is a programok között szerepel. A rendezvényt a Fekete Sereg koncertje zárja. Sztár fellépővel színesített sportnapot rendezett csütörtökön a Gárdonyi Géza tagiskola. Az intézményt a gárdonyis testnevelők regisztrálták az aktív iskola programra, amelynek győzteseiként a diákok Dallos Puskás Petit, a program nagykövetét is vendégül láthatták. Az énekes nem érkezett üres kézzel, sportszereket hozott a kaposvári iskolásoknak. A Gárdonyi Tagiskola nevelőtestülete egyébként nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a diákok egész életét áthassa a mozgás szeretete és a sportos, egészséges életmód. Azbestszennyezés miatt két területet zárt le a Gyesev ZRT Szombathely térségében, közölte a vasúttársaság csütörtökön. Tájékoztatásuk szerint egy P+R parkolót, valamint a helyi vasútállomás környékén lévő járdát zárták le. A társaság vizsgálja annak lehetőségét, hogy milyen módon lehet az érintett területeken a leggyorsabban elvégezni a szennyezett kőzúzalékmentesítést. Májusban mintegy 160 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a HUNREN, a Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet, Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatóriuma csütörtökön a Facebook oldalán azt közölte, hogy a múlt hónapban 46 természetes eredetű földrengést és 115 bányarobbantást regisztráltak a Kárpát-Pannon régióban. Hozzátették, hogy a földmozgások közül kettőt a lakosság is észlelt. Az egyik május 5-én Horvátországban, a horvát-szerb határ közelében, a magyar határtól mintegy 20 kilométerre keletkezett, és 4,2-es magnitúdójú volt. A másik rengés május 13-án pattant ki, ezt Nagykanizsa térségében észlelték, és 2,4-es erősségű volt.
0: Időjárás jelentés.
4: Napközben többnyire felhős időre készülhetünk, csak kevés helyen lesz tartósan napos az idő. Helyenként kisebb eső, futózápor kialakulhat. Megélénkülhet az északnyugatira forduló szél. A délutáni 24 fokot követően estére 15 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet. Holnaptól napról napra egyre többször látjuk a napot, és melegedés kezdődik, a hőmérséklet vasárnapra már megközelíti a 30 fokot.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Györfi Betta.
5: Fantasztikus péntek délutánt kívánok mindenkinek. Ne lombozzon le senkit az, hogy még van jó néhány óra vissza esetleg a munkaidőből. Azért mégiscsak ez a hét utolsó munkanapja remélhetőleg a többségnek, és jön ismét egy hétvége, amit még tartalmasabban lehet eltölteni, mint egy hétköznapot. Vagy legalábbis olyan dolgokkal, amiket szívesen csináltok, és olyan társaságban is vagytok, mondjuk nem lesz rossz a társaság nálunk sem, a nap második felében sem. Hiszen jön a Jonas Blue, mindjárt egy Girl című újdonsága. Most viszont Zara Larsson ad még egy kis lendületet nekünk a Can't Seem Her című dalával.

Ez volt Dédu Getta és Szia Párosának Beautiful People című slágere a Rádió Moston. Hallgattuk 3 percen múlt el 4:01, így június 5-én pénteken, hát már csak pár hét, és vége a sulinak. Konkrétan 2 hetet kell kibírnia a fiataloknak, és aztán belevethetik magukat az élménydús nyárba. A szülők pedig már szerintem elkezdték törni a fejüket, hogy mivel foglalják le a kisebbeket, nagyobbakat, jöhetnek a nyári táborok például. Sokkal nagyobb a kínálat most már az úgymond nem ottalvós, hanem napközis táborokból, a környéken is. Iskolára hangoló táborok is lesznek, erdei óvi nyári tábor, a Bábszintérbe is szerveznek, mint ahogy minden évben napközis táborokat. De tematikus táborokból is van bőven, peca tábor, lovas tábor, alkotó táborok, tánc és sporttáborok, színes a kínálat tehát. Mint ahogy a mi zenei kínálatunk is, jön Dua Lipa mindjárt, de előbb még a Corner Shop klasszikusát játsszuk.

0: Alex Warren-dalát hallgattuk, a Fever Dream címűt, ez a rádió most a 91.2-n, 2 perccel múlt el 12:30, autóban ülőknek óvatosságot és figyelmet tanácsolnék, vigyázzatok magatokra, bárhol lehet rendőri ellenőrzés, és hát figyelmetlen sofőr is sajnos, úgyhogy muszáj koncentráltnak lenni, akármilyen autóban is ültök, bár tudom, a legjobbak már olyan high-tech felszerelésekkel vannak felvértezve, olyan szenzorokkal, amik aztán nagyjából mindent jeleznek előre, de ettől függetlenül azért megtörténhet a baj. Mert az új járgányokban sokszor a sebességet sem lehet nagyon érezni, csak úgy suhannak. Nem tudom, elgondolkodtatok-e már azon, hogy miből jött az ötlet az autók formáját illetően a tervezőknél. Az innováció gyakran abból fakad, hogy az emberiség figyelmet fordít arra, amit a természet már régóta tökéletesített. Az állatvilágból inspirált találmányok között akadnak kevésbé ismert, de annál izgalmasabb technológiák is, amelyek alapvetően megváltoztatták mindennapi életünket. Ugye köztudott, hogy a halak áramvonalas teste lehetővé teszi számukra hatékony úszást. Ez az alapelv áll számos modern járműtervezés középpontjában, például vonatok és versenyautók esetében, ahol az áramvonalas forma csökkenti ugye a légellenállást, növeli a sebességet és mérsékli az üzemanyagfogyasztást. Az áramvonalas modellek a hétköznapokban is így gyorsabb és fenntarthatóbb közlekedést biztosítanak, de van más is, ha már a halaknál tartunk, például a cápa bőre különleges struktúrájú, amely hozzájárul a baktériumok megtelepedésének megakadályozásához. Ez a tulajdonság inspirálta egy olyan technológia létrehozását, amely cápa bőrszerű textúrákat tervez orvosi műszerek felületére. Az innováció célja a kórházi fertőzések csökkentése azáltal, hogy a baktériumok nem tudnak megtelepedni a felületen. De például a tépőzár ötlete is az állatvilágból került át hozzánk. Egy svájci mérnök kutyájával sétált az Alpok alján, amikor észrevett, hogy a bojtorján magok beleakadnak a kutyája bundájába. Kíváncsiság vezette el addig, hogy mikroszkóp alatt megvizsgálja a magokat, és felfedezte azok apró kampóit, amelyek a szőrszálakba kapaszkodtak. Ez adta az ötletet a tépőzár megalkotásához, ami azóta mindennapjaink részévé vált, ugyebár. Na de az autózás is mindennapjaink része, visszatérve az eredeti mondandómra, várom a közlekedési infóitokat, miközben vigyázva magatokra, jártok az utakon, és hallgatjátok autóban ülve is. Mindjárt Benzon Boone nálunk, de előbb Calvin Harris és a Disciples közös dalát.
1: I want you

By Alex és a Slepdalát hallgattuk, a Priduki címűt a rádió. Most nagyon sok helyen lehet a nyáron hallgatni majd a srácot, illetve dalait. Rendkívül zsúfolt a koncert naptárja, és szinte az egész országot bejárja. Júniusban Székesfehérváron a Fezen Fesztiválon is fellép majd például. Júliusban pedig Villányban a Rozé Fesztiválon. De megy a Tiszatóhoz is, Debrecenbe, Siófokra, a plázsra, július 24-én. Na ez közel van hozzánk, úgyhogy oda el lehet ugrani, ha nagy rajongók vagytok, de persze nem kell ahhoz nagynak lenni, sőt, Zamárdiban a Strandfesztiválon is fellép majd augusztus 20-án, és lesz Budapest Parkos szeptemberi nagy koncertje is By Alexnek. Nekünk pedig lesz Taylor Swift tanunk mindjárt, Ed Sheeran után jön Kygo Paul McCartney-val és Michael Jacksonnal, vagyis a CCC című dal modern változatával, de egy valódi klasszikust is játszunk, Donna Summertől ezúttal.

0: together. Reklám. Színpompás újdonságok a Hélia kertészetben. Gyönyörű egynyárik, balkonnövények, mediterrán és évelő dísznövények, valamint gyümölcstermők és zöldségpalánták hatalmas választékával várunk hétfőtől vasárnapig. Nyisd meg a nyarat élettel teli kerttel a Mező utcában, a Keleti temető mellett. Részletek a Hélia kertészet Facebook oldalán.
1: Tudtad, hogy a Tesla nem csak egy autómárka neve? A tudós Nikola Tesla, akiről elnevezték, tele volt végtelen energiával. Ezt a nagy energiát hozzá el a Pont Pécs Fesztivál június 11 és 14 között Pécsre, a sportcsarnokba, ahol látványos show musical lesz látható és hallható a legendás feltalálóról. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
2: Anyukák, apukák, figyelem! Június 14-én hatalmas családi nappal készül Kaposváron a Berzsenyi utcai Meki. Délelőtt 11 és este 7 óra között csupa izgalmas programon vehetsz részt gyermekeddel. Lufi hajtogató bohóc, arcfestés és csillámtetoválás vár. Sőt, népi ügyességi játékokban is kipróbálhatjátok magatokat. Ráadásul aznap avatjuk megújult teraszunkat, ahová a rádiómos műsorvezetői is beköltöznek egy délutánra. A részvétel feltételeiről a helyszínen kaphattok részletes információt. Nagy szeretettel várunk mindenkit!
3: Ne cipelje, rendelje! Gázpalackok házhozszállítással 70-170-87-75.
0: A Triton Life Kapos Medikálban a felnőtt gasztroenterológiai vizsgálatok gyermek gasztroenterológiával egészültek ki. Legyen szó visszatérő hasfájásról, ételérzékenységről vagy emésztési problémákról. Szakértő kezekben van az egész család. Egészség, bizalom, odafigyelés egy helyen. Triton Life Kapos Medikál az egészség szolgálatában.
4: Hyundai Tucson a Kaposvár Kft-nél 9 millió 490 ezer forinttól, nagyon kedvező finanszírozással, gazdag felszereltséggel. Jöjjön és próbálja ki! Kaposvár, Pécsi utca 4, a Rákóczi focipálya mellett. Hyundai Kaposvár Kár. Kár lenne kihagyni.
5: Reklám hangzott el. Hírek most!
6: Csatáztak a kaposvári gimik. Elismerést kapott az egykori főjegyző. Köszöntöm Önöket, Bán Éva vagyok, 13 óra van. A Munkácsi nyerte a gimik csatáját. A kaposvári sportiskola beszámolója szerint a középiskolásoknak szóló sport- és élményprogram idei sorozatán 4 helyi intézmény tanulói mérték össze ügyességüket. A több fordulóból álló, hónapokig tartó versenyen a Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium és Szakgimnázium, a Nagy Boldogasszony Római Katolikus Gimnázium, valamint a Munkácsi és a Táncsics diákjai és tanárai mutatták meg tudásuk legjavát. A különféle sportágakban megrendezett vetélkedőkön végül a Munkácsi csapata szerezte meg az első helyezést. Nagy érdeklődés mellett tegnap elkezdődött a Katonazenekari Fesztivál Kaposváron. A kétnapos eseményt a kaposvári helyőrségi zenekar koncertje nyitotta meg a Kossuth téren, ma pedig a kaposváriak mellett a szentendrei és a veszprémi katonák, valamint a szolnoki légierő zenekara szórakoztatják a nézőket. A mai programok egyébként már délelőtt elkezdődtek a Pöttöm partival. Az eseménysor este 17:30-kor folytatódik, a zenekarok főutcai felvonulásával, a szakalaki bemutatókat pedig 18 órától láthatja a közönség. Aranyérdemérmet kapott Kéki Zoltán, Kaposvár egykori címzetes főjegyzőjének, Súlyog Tamás köztársasági elnök adományozott kitüntetést. Kéki Zoltán a vidéki magyar jogásság szellemi életének megújításáért és a magyar jogásság összefogásáért végzett munkája elismeréseként vehette át az érdemérmet. A szántókon a kalászosok és a repce a szemnövekedés, a nyári kapás növények pedig a növekedés fejlődési fázisában várják az esőt, írta a Hungaromet csütörtöki agrometeorológiai elemzésében. Eszerint az őszi kalászos vetésekben a tavaszi csapadékhiány jelei látványosan megmutatkoznak, zöld tömegük növekedése idő előtt megállt és csökkenni kezdett. Közölték, hogy az őszi búza a szemfejlődés fázisában jár, a repce is a magképződés fázisában van. A közleményben megjegyezték, hogy nagy területen van enyhe és közepes aszály, így alacsony termés átlagokra van kilátás. A megemelkedett üzemanyagárak miatt felfüggeszti több járatának közlekedtetését a nyári szezon második felére az American Airlines, jelentette be az Egyesült Államok és a világ egyik legnagyobb légitársasága csütörtökön. Egyes információk szerint a döntés 6 útvonalat érint, leginkább Los Angeles-t. Híreink végén pedig sport. Andoni Iraola lett az angol labdarúgó bajnokságban szereplő Liverpool FC vezetőedzője. A 43 éves spanyol szakember egy idényre szóló szerződést kötött a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint is foglalkoztató klubbal. A Liverpool FC szombaton jelentette be a holland Arne Slot távozását a vezetőedzői posztról. Sajtóhírek szerint már akkor is Iraola volt a poszt első számú várományosa.
5: Időjárás jelentés.
6: Napközben többnyire felhős időre készülhetünk, csak kevés helyen lesz tartósan napos az idő. Helyenként kisebb eső, futózápor kialakulhat. Megélénkülhet az északnyugatira forduló szél. A délutáni 24 fokot követően estére 15 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet. Holnaptól napról napra egyre többször látjuk a napot, és melegedés kezdődik, a hőmérséklet vasárnapra már megközelíti a 30 fokot.
5: Időjárás jelentést hallottak.
7: A Rádió Most stúdiójában Győrti Betta.
5: Győrti Betta.
7: Győrti Betta.
8: Legyen minél kevesebb méreg a délutánotokban. Egy apró, pár percig tartó mérget azonban csöpögtetünk nektek. Diaz és ment a közös dalát nem sokára. Harry Styles is énekelni fog, viszont most a pénteket dalolják meg nekünk. Riton és a Night Flores következik, meg a Friday.

0: All Good Things címmel szólt Nelly Furtado dala a rádió moston. Minden jó dolgot kívánok nektek a hétvégére és a nyárra. Ennek az évszaknak olyan gyönyörű velejárói vannak, például nagyon szeretjük, hogy sokáig van világos. Na de az esti órák is különleges alkalmakat és programokat tartogathatnak nekünk, mint például ezen a hétvégén is. Nem sokára bővebben beszélek majd arról, hogy a Bábszintér évad záró fesztiválját tartja szombaton és vasárnap kicsiknek és nagyoknak. Szombaton este pedig lesz fényinstalláció is, világító buborékok tava. Érdemes lesz megnézni 8:30-tól a Vasari Parkban. Meg aztán tudjuk, hogy a Zselici Csillagpark is kínálja az éjszakai távcsöves bemutatóit, általában szombat esténként. Így lesz ez például holnap is, este 10 vagy 4:45 körül kezdődik. De ha messzebb is elmennétek, és égi földi lámpások között töltenétek egy estét, akkor érdemes Szent János Bogár túrát beszervezni. Gyönyörű az efféle fények játéka az éjszakában. Június 20-án Tatán az Angol Parkban rendeznek ilyen túrát, illetve a Aktelek térségében is, szintén június 20-án. Aztán várható, amíg több helyszínen lesznek nyáresti Szent János Bogár séták, így Eplényben, Pannonhalmán, Pécsen és a Zirci Arborétumban is. Különleges élmény lehet ez. Ja nem, ezt mondjuk Rácz Gergő és Sziszi teszi hozzá, ez esetben nincs igazuk, de amiről szól a dal, az egészen más. Most.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

Légy önmagad, ne érd be kevesebbel, mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Webb énekelte a Red Flags című dalát a Rádió Moston. 2 perc múlva lesz 2:30. A délelőtti órákban az apróságoknak zenét a Kaposvár helyőrségi zenekar a Kossuth téren. Erről egy képgalériát találtak a kaposvármost.hu-n. Nagyon édesek voltak a picik, ahogy élvezték az előadást. Volt tánc és vonatozás is. Nézzétek meg a képeket, aztán majd a felvonulást is a Sétáló utcán 17:30 és a szakalaki bemutatókat 18:00 a Kossuth téren. Nálunk pedig hamarosan Charlie Puth és Young Cook közös dalát hallgathatjátok.
1: Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

A legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is.

Dala szólt a Back to You című a Rádió Moston, talán nem csak a fiatalság kedvence ez, hanem bármelyik korosztályé lehet. Sokszor halljuk már manapság, hogy XY, Z generációs valaki, de igazából ez nem csupán az életkorunkról szól. A társadalom tudósok szerint azokat az embereket soroljuk egy generációba, akik ugyanabban a történelmi, gazdasági és kulturális környezetben nőttek fel. Közös élmények, technológiai változások és társadalmi fordulópontok mind hatással vannak arra, hogyan látjuk a világot. Például az X generáció, na ők a változások tanúi, akik 1965 és 80 között születtek. Ők látták a technológiai forradalom szinte minden állomását, a televízió aranykorát, az első személyi számítógépeket, az internet megjelenését és a mobiltelefonok térhódítását. Miközben tanulnak alkalmazkodni a digitális világhoz, általában kevésbé függnek az okos eszközöktől, mint a fiatalabb generációk. Az Y generáció már az, akik 1981 és 94 között születtek. Ők azok, akik még emlékeznek a kazettás magnóra és a vezetékes telefonra, ugyanakkor fiatal felnőttként már az internet és a közösségi média világában találták magukat. Vagyis az analóg világból érkeztek a digitális korszakba. És akkor ott van a Z generáció, 1995 és 2010 között született emberek már egy teljesen más valóságba érkeztek. Számukra az internet nem technológiai újdonság, hanem természetes közeg. Most címkéztem, és ezzel lehet magyarázni a különböző generációk viselkedését, de a valóság ennél sokkal összetettebb. Minden generáció más kihívásokkal találkozik, más lehetőséget kap, és más eszközökkel próbálja megteremteni a saját boldogságát, remélem sikerül is. Most visszautazunk a Z generáció világába, 1996-ban, Matt Morrisonnal, ez a Rhythm of Love.

0: Reklám.
1: Ne cipelje, rendelje! Gázpalack kokházhoz szállítással 70-170-87-75.
2: Az év ajánlatával várunk a kaposvári plazmaponton. Válj plazmaadóvá júniusban, és szerez az 5. plazmaadásodig 78 000 forint helyett 153 000 forint juttatást. Jót tenni jó! Várunk az Áhim András utca 2 szám alatt. www.plazmapont.hu.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
3: A fülemüléket figyelhetik meg az érdeklődők holnap. Az ország nagy részén még mindig tűzgyújtási tilalom van. 14 óra van, üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. Partnerként tekint az önkormányzatokra a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium. Ezt hangsúlyozta a tárca vezetője a közösségi oldalán megjelent bejegyzésben. Dr. Lőrinc Viktória, aki egyben Somogy egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője is, azt írta, egyeztetést kezdeményezett az önkormányzati érdekképviseletek vezetőivel. A találkozónak az volt a célja, hogy szorosabb együttműködést és közvetlenebb szakmai párbeszédet alakítsanak ki az érintettek között. Kiemelte, hogy a kormány célja a jövőbeni konstruktív, szakmai alapokon álló és folyamatos párbeszéd kialakítása a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium, valamint az önkormányzatok között. Fülemületúrán vehetnek részt a madárbarátok a hétvégén. A Magyar Madártani Egyesület kaposvári csoportja a közösségi oldalán invitálja kirándulásra az érdeklődőket holnap június 6-án. A túra este 6 órakor indul Bárdudvarnokról, azok pedig, akik végig kitartanak, egy 3 órás, körülbelül 5 kilométernyi sétára készülhetnek. A résztvevők a túrán szakemberek segítségével tanulhatnak a vadmadarakról, és kaphatnak választ a kérdéseikre. Aki szívesen menne fülemületúrára, az a csoport Facebook oldalán talál további információt. Először igazolták az afrikai sertéspestis jelenlétét házi sertés állományban Magyarországon, közölte csütörtökön a Nébih. A Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal laboratóriuma egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei sertéstelepen mutatta ki a vírust. Az országos főállatorvos azonnali járványügyi intézkedéseket rendelt el, lezárták az érintett gazdaságot és felszámolják az állományt annak érdekében, hogy megakadályozzák a betegség további terjedését. Az afrikai sertéspest is emberre nem jelent veszélyt, ugyanakkor a házi és vadon élő sertések súlyos, gyógyíthatatlan vírusos betegsége, amely jelentős gazdasági károkat okozhat. Megszűnt mától a tűzgyújtási tilalom Vas és Zala területén, a többi vármegyében azonban érvényben marad, közölte a Nébih. Kiemelték, hogy az ország többi részén a lehullott csapadék mennyisége nem volt elegendő a tűzkockázat csökkenéséhez, így az ország többi területén, például Somogyban is, tilos tüzet gyújtani. A tiltás érinti a belterületi és külterületi erdőket és azok 200 méteres körzetét, a fásításokat és az azok 200 méteres körzetében kijelölt tűzrakóhelyeket is. Híreink végén pedig sport. Szurkolói véleményét is kikéri a Rákóczi. A kaposvári foci csapat a klub közösségi oldalán hívja szavazásra a drukkereket, akiknek arról kell voksolniuk, hogy maradjon vagy távozzon Jenei Gyula. A vezetőedző 2025 óta irányítja a kaposvári zöldfehéreket, játékosai pedig az idei szezonban egy helyet előrelépve a 3. helyen végeztek a bajnokságban.
0: Időjárás jelentés.
3: Napközben többnyire felhős időre készülhetünk, csak kevés helyen lesz tartósan napos az idő. Helyenként kisebb eső, futózápor kialakulhat. Megélénkülhet az északnyugatira forduló szél. A délutáni 24 fokot követően estére 15 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet. Holnaptól napról napra egyre többször látjuk a napot, és melegedés kezdődik, a hőmérséklet vasárnapra már megközelíti a 30 fokot.
0: Időjárás jelentést hallotta
4: a Rádió Most stúdiójában. Győrti Betta.
5: Olyan hangulatos lesz az előttünk álló óra is, hogy nem érdemes a 91.2-ről eltekerni, ugyanis elmegyünk majd Havanába, tehát egy kis kubai életérzést is hozunk nektek Camila Cabello-val, na de Stromzi újdonságát is be fogjuk mutatni, a 24 Hours címűt, és itt van Silo Green most, a Forget You-val. Ne felejtjétek, a legjobbakat nálunk hallgathatjátok.

legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is.

0: közlekedési információk.
1: Eddig nem kaptam semmilyen friss infót arról, hogy bármi elakadás vagy gond lenne a városban. Maradjon is ez így, vigyázzatok magatokra, körültekintően járjatok, és a szabályokat betartva. Ugyanakkor arra érdemes figyelmet fordítani, hogy ismét nagy takarítás lesz Kaposváron, ideiglenes parkoló lezárásokkal. Ebben a hónapban szerdai napokon seprőgépes takarítási munkálatokat végeznek. Például az Anna utcában június 10-én és a Rákóczi téren, a Baross Gábor utca és a Gróf Aponyi utca között. Június 17-én, vagyis egy héttel később Talián Gyula utca jön, Fő utca és Németh István fasor között, aztán június 24-én a Bajcsi-Zsinszky utca, a Szent Imre utca és a Talián Gyula utca között. Hogy zökkenőmentesen tudják lebonyolítani a munkálatokat, a parkolókat reggel 8-tól ideiglenesen lezárják, aztán ahogy takarítanak, és ez halad előre, a területeket folyamatosan megnyitják majd. Előre kihelyeznek ezekre a helyszínekre táblákat is. Figyeljetek rájuk, és lehetőleg ne parkoljatok abban az időpontban, legalábbis napközben, ezekben az utcákban, hogy könnyen szebbé tudják varázsolni városunkat. Hálás köszönet érte. És az infóitokért is, 70-32-32-355, ha van valami fontos, amit tapasztaltok Kaposvár útjain, vagy a környéken, írjátok meg nekünk.
0: Közlekedési információkat hallottak. Jó utat! Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most!

0: kínáló.
1: A Kultig mozi kínálatába újdonságok kerültek, így az Univerzum védelmezői című családi animáció, illetve a Marsú piramid című családi vígjáték, na meg a Horrorra akadva című horror vígjáték. De aztán mást is vetítenek, ahogy hétvégén is lesz bővebb kínálat. A Kaposvári Katona Zenekari Fesztivál ma 17:30-kor folytatódik a felvonulással a Sétáló utcán, és 18:00-kor a szakalaki bemutatókkal és összevont katonazenekari koncerttel. A fellépő zenekarok között van a Kaposvár helyőrségi zenekar, a Szentendre helyőrségi zenekar, a Légierő zenekar Veszprémből és a Légierő zenekar Szolnokról. Szeretettel várnak mindenkit. Ezen a hétvégén rendezik meg a Bábszintér évad záró parkszínházi fesztiválját a Vasari Parkban. Cucorka gyermek bábjátékos találkozó lesz szombaton 9 órától, de aztán délután 5-től veszi kezdetét a fesztivál naptriciklivel és parkjátékokkal, valamint a Vasari Park titkait is megismerhetjük Bocska Ágnestől. Vitéz László és az elátkozott malom, Pályi János előadása 6 órától lesz megtekinthető, aztán vár mindenkit a hajózó és a világító buborékok tava. Vasárnap pedig délelőtt lesznek programok és bábelőadás. A parkban pedig folyamatosan működnek majd a csodajátékok. Június 6-án szombaton családi napot rendeznek a Szentjakabi Bencés apátság romkertben, élet a középkorban újra megelevenedik. Tárlatvezetést is tartanak, harcászati íjász bemutatót, páncélos bajvívás bemutatót és középkori csatajelenetet is láthatunk, de lovagi fegyvermustrát is készíthetnek a kicsik nagyok, saját papírt, tinta és lúdtollal a szépírást is kipróbálhatják, és nagyon sokféle kézműves foglalkozás is várható, emellett pedig bárki kipróbálhatja a régészkedést, este pedig a Fekete Sereg koncertjén bulizhatunk, a belépés ingyenes. A Zselici Csillagparkban szombaton délután 4 órától várnak benneteket számos programmal, planetáriumi filmvetítéssel, a nap távcsöves megfigyelésével, és este 10 órától éjszakai távcsöves bemutató is lesz. Vasárnap pedig ismét megrendezik a Sávháznál a közösségi virágültetést, délután 4 órától lehet venni az egynyári virágok elültetésében.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

Destől kaptuk a Rádió Moston szólt sláger, egy perccel múlt el 3:43, jön még a Dubby Brothers a Long Train Running-gal feldobni a délutánunkat, Katy Perry is énekelni fog, de előbb még Santana és Michelle Branch párosának közösét játsszuk. Ez a The Game of Love, maradjatok továbbra is velünk!

0: Reklám.
1: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni, keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a Szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
2: Anyukák, apukák, figyelem! Június 14-én hatalmas családi nappal készül Kaposváron a Berzsenyi utcai Meki. Délelőtt 11 és este 7 óra között csupa izgalmas programon vehetsz részt gyermekeddel. Lufi hajtogató bohóc, arcfestés és csillámtetoválás vár. Sőt, népi ügyességi játékokban is kipróbálhatjátok magatokat. Ráadásul aznap avatjuk megújult teraszunkat, ahová a Rádió Most műsorvezetői is beköltöznek egy délutánra. A részvétel feltételeiről a helyszínen kaphattok részletes információt. Nagy szeretettel várunk mindenkit!
3: Színpompás újdonságok a Hélia kertészetben. Gyönyörű egynyárik, balkonnövények, mediterrán és évelő dísznövények, valamint gyümölcstermők és zöldségpalánták hatalmas választékával várunk hétfőtől vasárnapig. Nyisd meg a nyarat élettel teli kerttel a Mező utcában, a keleti temető mellett. Részletek a Hélia kertészet Facebook oldalán.
4: Hello Kaposvár! Cseréld le telefonodat vagy tabletedet a Connect-telnél. Új és használt készülékek, tartozékok és kiegészítők hatalmas választékban, kedvező áron. Régi telefonodat beszámítjuk. Connect-tel mobiltelefon, laptop és nyomtató kellék szaküzlet a Kaposvár plázában és a Tesco üzletsoron. Több mint 20 éve.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
5: A középkorban érezheti magát, aki holnap ellátogat Szent Jakabra. Alkotmányos válsághelyzetről beszélt Súlyog Tamás. 15 óra van, köszöntöm Önöket, Bán Éva vagyok a hírekkel. Élet a középkorban címmel tart családi napot holnap Kapos-Szent Jakabon a Riprónai Múzeum. Az intézmény közleménye szerint a Szent Jakabi Bencés apátság romkertjében egész napos programsorozattal várják az érdeklődőket. Az esemény 10 órakor kezdődik, a látogatók pedig szakemberek segítségével pillanthatnak bele a középkori mindennapokba. Kipróbálhatják a tinta és a luttol használatát, a papírkészítést, íjászkodhatnak és még saját címerrel ellátott lovagi pajzsot is készíthetnek. Lesz kézműves foglalkozás, kosárfonás, de a lovagi fegyvermustra és a sírláda feltárás is a programok között szerepel. A rendezvényt a Fekete Sereg koncertje zárja. Sztárfellépővel színesített sportnapot rendezett csütörtökön a Gárdonyi Géza tagiskola. Az intézményt a gárdonyis testnevelők regisztrálták az aktív iskola programra, amelynek győzteseiként a diákok Dallos Puskás Petit, a program nagykövetét is vendégül láthatták. Az énekes nem érkezett üres kézzel, sportszereket hozott a kaposvári iskolásoknak. A Gárdonyi tagiskola nevelőtestülete egyébként nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a diákok egész életét áthassa a mozgás szeretete és a sportos, egészséges életmód. Trianon hatásai máig érezhetők, a Nemzeti Összetartozás napja azonban ma már nem a gyászról, hanem a magyarság egységének megéléséről szól. Ezt Szita Károly írta a közösségi oldalán, a Nemzeti Összetartozás napja és a trianoni békediktátum 106. évfordulója alkalmából csütörtökön. Kaposvár polgármestere részt vett a Berzsenyi Parkban rendezett közös tiszteletadáson is. Szavai szerint a magyar nemzetet történelme során számos megpróbáltatás érte, de a közösség összetartozását nem tudták megtörni. Alkotmányos válsághelyzetet idézhet elő a köztársasági elnök és más független alkotmányos szervek vezetőinek tervezett elmozdítása, és egyben alapvető alkotmányos elvek sérelmével fenyeget. Ezt Súlyog Tamás államfő közölte csütörtökön közzétett Facebook posztjában. A köztársasági elnök hangsúlyozta, az eseményeket övező kiemelt figyelmet igazolja, hogy a Velencei Bizottság már jelezte, sürgős eljárás keretében vizsgálja az ügyet. A szántókon a kalászosok és a repce a szemnövekedés, a nyári kapás növények pedig a növekedés fejlődési fázisában várják az esőt, írta a Hungaromet csütörtöki agrometeorológiai elemzésében. Eszerint az őszi kalászos vetésekben a tavaszi csapadékhiány jelei látványosan megmutatkoznak, zöld tömegük növekedése idő előtt megállt és csökkenni kezdett. Közölték, hogy az őszi búza a szemfejlődés fázisában jár, a repce is a magképződés fázisában van. A közleményben megjegyezték, hogy nagy területen van enyhe és közepes aszály, így alacsony termés átlagokra van kilátás.
0: Időjárás jelentés.
5: A nap hátralévő részében erősen felhős marad az idő, helyenként kialakulhat egy-egy kisebb eső, zápor. A 20 fok feletti hőmérséklet estére 15 fok körüli értékre, hajnalra pedig 12 és 14 fok közé csökken. Holnap a hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett még kialakulhat futózápor, zivatar. A hőmérséklet holnap napközben 24 és 26 fok között valószínű.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Györfi Betta.
6: Vidám délután kívánok mindenkinek, 6 perccel 3 óra után. Nevetni mindig lesz min, és együtt örülni a Magna Cum Laude újdonságának, aminek éppen ez a címe, mindig lesz. Meghallgatjuk mindjárt, de előbb Tiesto, Lay Love című.

0: Hazafelé?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé? Elkísérjük.
2: Mindig

0: Kaposvár legfontosabb eseményei és legfrissebb hírei a Kapos Televízió hírműsorában.
1: Ajánlom figyelmetekbe a ma esti Kapos pontot. Abban beszámolunk arról, hogy felvidéki élményeikről és a Nemzeti Összetartozás napjáról is beszélgettek tegnap a durackis diákok. Volt élménybeszámoló és vetélkedő is. Állattenyésztés, klímaváltozás, precíziós megoldások, növényi és emberi egészség. Hazánk legkiválóbb kutatói találkoztak nemrég Kaposváron. Erről is szó lesz, és arról is, hogy idén 40 esztendős Európa legnagyobb terepjáros fesztiválja, a Somogybabodi Offroad egy hét múlva rengeteg újdonsággal várja a látogatókat. Mondjuk majd este, hogy mik lesznek azok, nézzétek meg a Kapospontot.
0: A képes hír összefoglalót este 7 órától láthatják a Kapos Televízióban. 91.2

0: Időjárás jelentés.
1: A délutánunk már egy kicsit felhősebb és szeszélyesebb lehet, mert elszórt záporokat is ígérnek nekünk. Egész éjszaka borult lesz az ég felettünk, és ahogy megjön egy kis csapadék, már vissza is hűl jelentősebben a levegő hőmérséklete. Most sem nálunk van a legmelegebb az országban, majdnem 30 fokot lehet mérni tőlünk keletebbre. Nálunk olyan 22 fok körül állnak a hőmérők, de például késő délutánra már csak 16 fokot ígérnek. Nem hűl le azonban jelentősen az éjszaka folyamán a levegő, mert holnap hajnalban is 13 fok lesz. Változóan felhős napos időre készülhetünk elsősorban szombaton, és olyan 23-24 fokos maximumra. Megvan az esélye, de minimális, hogy holnap is olykor-olykor elered az eső, többnyire azonban száraz időre van kilátás, vasárnapra pedig gyönyörű napsütést ígérnek, és már 27 fokot, jövő hét elejére pedig visszatér a 30 fok, sőt 32 kedden, ez lesz a maximum. Aztán a hét közepén szerdán érkezik egy hidegfront szél-lel és zivatarokkal majd.
0: Időjárás jelentést hallottak. Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
2: Gyertek velem egy kis időutazásra. 1983-at írunk, március 25-én rendezték meg ugyanis ekkor a Motown 25 nevű tévés gála műsort Pasadena-ban. Ezen a gálán ott volt az NBC csatornája is, akik rögzítették az előadást, amit aztán 1983. május 16-án adtak le nagyjából 47 millió embernek, akik a képernyők előtt ültek. És ekkor akadt el Amerika, valamint a nagyvilág lélegzete, amikor megláttak egy vékony, fekete fürtös hajú, színesbőrű srácot, akinek még a ruhája és földön túlinak tűnt abban az időben. Fekete, csillogó flitteres zakó, hófehér csillogó flitteres kesztyű, alóla pedig egy határozottan kilátszó csillogó hófehér zokni. Aztán jött a slusszpoén, olyan a fizika és a biológiai törvényeket meghazudtoló mozdulatok jelentek meg a színpadon, hogy egy világ bámult tátott szájjal. Ez a pillanat pedig örökre megváltoztatta a popzenét, és a világ legismertebb, legkedveltebb és a legtöbb embert lenyűgöző figurájává tette azt az eltökélt fiatalembert, aki valóra akarta váltani

0: a saját és a világ álmait is. Azóta pedig a Moonwalk mozdulatsor legalább annyira ikonikus lett, mint az, aki csinálta. Bizony, Michael Jackson.
1: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától.
0: Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től.
1: Műsorajánlót hallotta. Kell még egy kis lendület? Délután is. Rádió. Most. FM 91.2.

Egy igazán könnyed nyárias latin dalt hallgattunk Álvaro Solertól, a La Cintura címűt, aminek a fordítása körülbelül derék csípő, és a természetesen egy hölgy csípőjétől van teljesen elolvadva az énekes, aki egyébként az egésszel mégis azt szeretné üzenni, hogy élvezzük a pillanatot, és engedjük, hogy a zene és a tánc közelebb hozzon egymáshoz bennünket, és én is ezt mondom. Úgyhogy maradjatok itt a 91.2-n. Alok Szigela és Ellie Goulding triójával folytatjuk, az All By Myself következik.

Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

0: Reklám.
1: Szeret Kaposváron élni és munkát keres? A Szigeti Kft. Várja Önt is. CNC Marós, esztergályos, gyártástechnológus és gépészmérnök végzettséggel várjuk új kollégák jelentkezését. Mindemellett képzéseinkkel lehetőség nyílik mindenki számára, hogy egy csapatban dolgozzunk. Jelentkezését elküldheti az info@szigetikft.hu e-mail címre, vagy keressen minket a 0630 566 16-os telefonszámon.
2: Az év ajánlatával várunk a Kaposvári Plazmaponton. Válj plazmaadóvá júniusban, és szerez az 5. plazmaadásodig 78 000 forint helyett 153 000 forint juttatást. Jót tenni jó! Várunk az Áhím András utca 2 szám alatt. www.plazmapont.hu.
3: Ne cipelje, rendelje! Gázpalackok házhoz szállítással 70 170 87 75.
2: A Triton Life Kapos Medikálban a felnőtt gastroenterológiai vizsgálatok gyermek gastroenterológiával egészültek ki. Legyen szó visszatérő hasfájásról, ételérzékenységről vagy emésztési problémákról. Szakértők ezekben van az egész család. Egészség, bizalom, odafigyelés. Egy helyen. Triton Life Kapos Medikál az egészség szolgálatában.
4: Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD C-Lion 5 DMI egy tágas, családi plug-in hibrid SUV. Ráadásul a komfortváltozat már 11.690.000 forinttól és 0% THM-mel a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg testközelből is a BYD Schneidernél. Ez nem autó, ez BYD.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
5: 4 katonaság zenekara lép fel ma este a Kossuth téren. Csak nem 50 földrengést regisztráltak májusban. Köszöntöm Önöket, Bán Éva vagyok a hírekkel, 16 óra van. Nagy érdeklődés mellett tegnap elkezdődött a katonazenekari fesztivál Kaposváron. A kétnapos eseményt a kaposvári helyőrségi zenekar koncertje nyitotta meg a Kossuth téren. Ma pedig a kaposváriak mellett a szentendrei és a veszprémi katonák, valamint a szolnoki légierő zenekara szórakoztatják a nézőket. A mai programok egyébként már délelőtt elkezdődtek a Pöttöm partival. Az eseménysor este 17:30-kor folytatódik, a zenekarok főutcai felvonulásával, a szakalaki bemutatókat pedig 18 órától láthatja a közönség. Aranyérdemérmet kapott Kéki Zoltán, Kaposvár egykori címzetes főjegyzőjének, Súlyog Tamás köztársasági elnök adományozott kitüntetést. Kéki Zoltán a vidéki magyar jogásság szellemi életének megújításáért és a magyar jogásság összefogásáért végzett munkája elismeréseként vehette át az érdemérmet. A Munkácsi nyerte a gimik csatáját. A Kaposvári Sportiskola beszámolója szerint a középiskolásoknak szóló sport- és élményprogram idei sorozatán 4 helyi intézmény tanulói mérték össze ügyességüket. A több fordulóból álló, hónapokig tartó versenyen a Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium és Szakgimnázium, a Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium, valamint a Munkácsi és a Táncsics diákjai és tanárai mutatták meg tudásuk legjavát. A különféle sportágakban megrendezett vetélkedőkön végül a Munkácsi csapata szerezte meg az első helyezést. Nem látszanak a kifáradás jelei Orbán Viktoron, a Fidesz elnökén, sőt képes lehet a párt megújítására és a közösség egyben tartására. Ezt mondta egy csütörtöki podcast beszélgetésben Navracsics Tibor, korábbi közigazgatási és területfejlesztési miniszter. Navracsics Tibor valószínűnek nevezte, hogy a jövő hétvégén esedékes tisztújításon csak Orbán Viktor indul a Fidesz elnöki tisztségéért, és az is elképzelhető szerinte, hogy a 2030-as választáson miniszterelnök jelöltként áll majd a rajtvonalnál. Májusban mintegy 160 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a HUNREN, a Földfizikai és űrtudományi kutatóintézet, Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatóriuma csütörtökön a Facebook oldalán azt közölte, hogy a múlt hónapban 46 természetes eredetű földrengést és 115 bányarobbantást regisztráltak a Kárpát-Pannon régióban. Hozzátették, hogy a földmozgások közül 2 lakosság is észlelt. Az egyik május 5-én Horvátországban, a horvát-szerb határ közelében, a magyar határtól mintegy 20 kilométerre keletkezett, és 4,2-es magnitúdójú volt. A másik rengés május 13-án pattant ki, ezt Nagykanizsa térségében észlelték, és 2,4-es erősségű volt.
0: Időjárás jelentés.
5: A nap hátralévő részében erősen felhős marad az idő, helyenként kialakulhat egy-egy kisebb eső, zápor. A 20 fok feletti hőmérséklet estére 15 fok körüli értékre, hajnalra pedig 12 és 14 fok közé csökken. Holnap a hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett még kialakulhat futó zápor, zivatar. A hőmérséklet holnap napközben 24 és 26 fok között valószínű.
0: Időjárás jelentést hallott
4: a Rádió Most stúdiójában. Györfi Betta.
0: Györfi Betta.
4: Györfi Betta.
6: A Nothing But Thieves újdonságát megismerhettük már a 20 a csúcson friss adásából is. Az Evolution címűt játsszuk mi nektek mindjárt Purple Disco Machine előtt, és Anne-Mary Shania Twain párosának Unhealthy című dala után. Jó lesz továbbra is velünk rádióznotok! Well,

és Orsova Iréni közös dala volt ez, a hányadik című a rádió moston, 2 perccel múlt el 4:45, remélem, hogy már beterveztétek a társaságot is a hétvégére, már hogy akikkel a legjobban érzitek magatokat. A modern kor kényelme sosem látott szabadságot ad, ám sajnos mégis egyre többen érzik magukat elszigeteltnek. A digitális világ, a home office és a felgyorsult életmód láthatatlanul alakítják át a kapcsolatainkat, és ezt gyakran csak későn vesszük észre, milyen hat például a magány a mentális egészségünkre. Ez a jelenség az utóbbi évtizedekben egyre meghatározóbbá vált, vagyis hogy az emberek mind több időt töltenek egyedül. Természetes, hogy különböző személyiségek más és más mértékben igénylik a társas kapcsolatokat, interakciókat. Vannak, akik kifejezetten sok emberi kapcsolatra vágynak, míg másokat gyorsabban kifárasztanak ezek a társas helyzetek, de azért az elszomorító, hogy az emberek többet vannak manapság egyedül, mint a történelem során bármikor, és ez igazából óriási gond. Bízom benne, hogy amikor igénylitek, és akiket igényeltek társaságként, azokkal sok időt tudtok együtt tölteni, akár most hétvégén, vagy ezen a péntek délutánon. A legnagyobb sztárok itt lesznek mindig a közeletekben, hogyha maradtok.

0: Programajánló.
1: A Kultig mozi kínálatába újdonságok kerültek, így az Univerzum védelmezői című családi animáció, illetve a Marsú piramid című családi vígjáték, na meg a Horrorra akadva című horror vígjáték. De aztán mást is vetítenek, ahogy hétvégén is lesz bővebb kínálat. A Kaposvári Katona Zenekari Fesztivál ma 17:30 folytatódik a felvonulással a Sétáló utcán, és 18:00 a szakalaki bemutatókkal és összevont katonazenekari koncerttel. A fellépő zenekar között van a Kaposvár helyőrségi zenekar, a Szentendre helyőrségi zenekar, a Légierő zenekar Veszprémből és a Légierő zenekar Szolnokról. Szeretettel várnak mindenkit. Ezen a hétvégén rendezik meg a Bábszintér évad záró parkszínházi fesztiválját a Vasari Parkban. Cucorka gyermek bábjátékos találkozó lesz szombaton 9 órától, de aztán délután 5-től veszi kezdetét a fesztivál naptriciklivel és parkjátékokkal, valamint a Vasari Park titkait is megismerhetjük Bocska Ágnestől. Vitéz László és az elátkozott malom, Pályi János előadása 6 órától lesz megtekinthető, aztán vár mindenkit a hajózó és a világító buborékok tava. Vasárnap pedig délelőtt lesznek programok és bábelőadás. A parkban pedig folyamatosan működnek majd a csodajátékok. Június 6-án szombaton családi napot rendeznek a Szent Jakabi Bencés apátság romkertben, élet a középkorban újra megelevenedik. Tárlatvezetést is tartanak, harcászati íjász bemutatót, páncélos bajvívás bemutatót és középkori csatajelenetet is láthatunk, de lovagi fegyvermustrát is készíthetnek a kicsik nagyok, saját papírt, tinta és luttollal a szépírást is kipróbálhatják, és nagyon sokféle kézműves foglalkozás is várható, emellett pedig bárki kipróbálhatja a régészkedést, este pedig a Fekete Sereg koncertjén bulizhatunk, a belépés ingyenes. A Zselici Csillagparkba szombaton délután 4 órától várnak benneteket számos programmal, planetáriumi filmvetítéssel, a nap távcsöves megfigyelésével és este

0: 10 órától éjszakai távcsöves bemutató is lesz. Vasárnap pedig ismét megrendezik a Sávháznál a közösségi virágültetést. Délután 4 órától lehet részt venni az egynyári virágok elültetésében.
1: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le. And everything.

Wait for you énekelte Miles Smith, és én is várok rátok holnap délelőtt, hogy újra együtt hallgassuk a legjobb slágereket itt a Rádió Moston. Ezennel azonban elbúcsúzom hétköznapi Mennyországgal, Zséda dalával, de töltsétek a nap további részét is itt a 91.2-n, jól fogtok szórakozni. Györfi Bettát hallottátok, minden jót! Hova?

0: Reklám.
1: Ne cipelje, rendelje. Gázpalac kokházhoz szállítással 70-170-87-75.
2: Minden, ami ingatlan, Bold ingatlan. Ha ingatlanát eladná, vagy vásárolna, bérelne, vagy bérbeadna, válassza a Bold ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Irányi Dániel utca 9, www.boldingatlan.hu.
3: Hyundai Tucson a Kaposvár KKFT-nél 9.490.000 forinttól, nagyon kedvező finanszírozással, gazdag felszereltséggel. Jöjjön és próbálja ki! Kaposvár, Pécsi utca 4, a Rákóczi focipálya mellett. Hyundai Kaposvár Kár. Kár lenne kihagyni.
4: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni, keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
5: Anyukák, apukák, figyelem! Június 14-én hatalmas családi nappal készül Kaposváron a Berzsenyi utcai Meki. Délelőtt 11 és este 7 óra között csupa izgalmas programon vehetsz részt gyermekeddel. Lufi hajtogató bohóc, arcfestés és csillámtetoválás vár. Sőt, népi ügyességi játékokban is kipróbálhatjátok magatokat. Ráadásul aznap avatjuk megújult teraszunkat, ahová a Rádió Most műsorvezetői is beköltöznek egy délutánra. A részvétel feltételeiről a helyszínen kaphattok részletes információt. Nagy szeretettel várunk mindenkit!
6: Tudtad, hogy a Tesla nem csak egy autómárka neve? A tudós Nikola Tesla, akiről elnevezték, tele volt végtelen energiával. Ezt a nagy energiát hozza el a Pont Pécs Fesztivál június 11 és 14 között Pécsre, a sportcsarnokba, ahol látványos show musical lesz látható és hallható a legendás feltalálóról. Jegyek a jegymesteren kaphatók.
7: Valami igazán finomra és könnyedre vágysz. A mentes morzsában frissen sült fluffy felhő palacsinták, ropogós gofrik, amerikai palacsinták és különleges kávék várnak helyben, de elvitelre is. Finomságok mindenkinek, akár mentesen étkezel, akár nem. Mentes morzsa, több mint mentes. Kaposvár, Főutca 53.
8: Mondjak egy jó, Mentavill. Minden, ami villanyszerelés, építkezéshez vagy felújításhoz. Ez a Mentavill. Keresse termékeinket országos szaküzlethálózatunkban. Kaposvár, Raktár utca 40, és online www.mentavill.hu.
9: Mondjon jobbat, Mentavill!
10: Műfű akció a Baross szőnyegáruházban. Szeretnél egész évben gyönyörű zöld kertet fűnyírás és sár nélkül? Most a prémium minőségű műfűvek elképesztő áron már 2990 forint per négyzetmétertől kaphatók. Természetes hatás, UV-álló, vízelvezető, tartós és időjárásálló. Ne várj! Újítsd meg otthonod a Baross szőnyegáruházzal. Kaposvár, Baross Gábor utca 8-10.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
11: Folyamatos párbeszéd kialakítására törekszik a minisztérium. Nem volt teli találatos a hatos lottón. Köszöntöm Önöket, Bán Éva vagyok, ezek a Rádió Most hírei, 17 óra van. Partnerként tekint az önkormányzatokra a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium. Ezt hangsúlyozta a tárca vezetője a közösségi oldalán megjelent bejegyzésben. Dr. Lőrinc Viktória, aki egyben Somogy egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője is, azt írta, egyeztetést kezdeményezett az önkormányzati érdekképviseletek vezetőivel. A találkozónak az volt a célja, hogy szorosabb együttműködést és közvetlenebb szakmai párbeszédet alakítsanak ki az érintettek között. Kiemelte, hogy a kormány célja a jövőbeni konstruktív, szakmai alapokon álló és folyamatos párbeszéd kialakítása a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium, valamint az önkormányzatok között. Fülemületúrán vehetnek részt a madárbarátok a hétvégén. A Magyar Madártani Egyesület kaposvári csoportja a közösségi oldalán invitálja kirándulásra az érdeklődőket holnap június 6-án. A túra este 6 órakor indul Bárdudvarnokról, azok pedig, akik végig kitartanak, egy 3 órás, körülbelül 5 kilométernyi sétára készülhetnek. A résztvevők a túrán szakemberek segítségével tanulhatnak a vadmadarakról, és kaphatnak választ a kérdéseikre. Aki szívesen menne Fülemület úrára, az a csoport Facebook oldalán talál további információt. Vízminőségmérő bóját telepítettek a Velencei tóra a vízügy szakemberei, között az Országos Vízügyi Főigazgatóság a Facebook oldalán. Mint írták, a bóját a Velencei tavon kialakult alacsony vízállás miatt, és azért helyezték ki, hogy folyamatosan figyelhessék a vízminőségi változásokat. Hozzátették, a hét elején kihelyezett rendszer méri többek között az oldott oxigén és a klorofil értékeket is. A szakemberek 24 órában figyelik a továbbított adatokat, és ha szükséges, azonnal beavatkoznak. Nem volt teli találatos szelvény a csütörtöki hatos lottó sorsoláson. A 23. héten megtartott sorsolás nyertes számai a 2, a 9, a 15, a 21, a 28 és a 35. A Szerencsejáték ZRT tájékoztatása szerint az öt találatos szelvények nyereménye egyenként 359.455 forint. A négyesek 8.380 forintot érnek, míg a három találatosokért 3.140 forintot fizetnek a lottózókban. A következő sorsoláson várható nyereményösszeg a hatos lottón 400 millió forint lesz. Híreink végén pedig sport. Szurkolói véleményét is kikéri a Rákóczi. A kaposvári foci csapat a klub közösségi oldalán hívja szavazásra a drukkereket, akiknek arról kell voksolniuk, hogy maradjon vagy távozzon Jenei Gyula. A vezetőedző 2025 óta irányítja a kaposvári zöldfehéreket, játékosai pedig az idei szezonban egy helyet előrelépve a harmadik helyen végeztek a bajnokságban.
0: Időjárás jelentés.
11: A nap hátralévő részében erősen felhős marad az idő, helyenként kialakulhat egy-egy kisebb eső, zápor. A 20 fok feletti hőmérséklet estére 15 fok körüli értékre, hajnalra pedig 12 és 14 fok közé csökken. Holnap a hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett még kialakulhat futózápor, zivatar. A hőmérséklet holnap napközben 24 és 26 fok között valószínű.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: hazafelé?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé elkísérjük.

0: Műsorajánló.
1: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Ízrider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között, a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd.

0: Balaton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

Rádió Most, Kaposvár, FM 91.2.

0: Reklám.
1: Hello Kaposvár! Cseréld le telefonodat vagy tabletedet a Connect-telnél. Új és használt készülékek, tartozékok és kiegészítők hatalmas választékban, kedvező áron. Régi telefonodat beszámítjuk. Connect-tel mobiltelefon, laptop és nyomtató kellék szaküzlet a Kaposvár plázában és a Tesco üzletsoron. Több mint 20 éve.
2: Nincs majd ha. Most van. A Nissan Qashqai Gangsta Edition megérkezett az à la carte autóházhoz. Nem rendelésre, nem hónapok múlva. Most elvihető. Modern design, fejlett technológia, prémium vezetési élmény. És mindez már 7.990.000 forintos kezdőártól. Limitált ajánlat értékes nyereményekkel. Csak a készletereig. Keresd a Nissant a Nyitrainál. További részletek nissannyitrai.hu/Nissan éve.
0: Reklám hangzott el. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója.
3: Jó estét kívánok, Bán Éva vagyok. 2026. június 5-e, péntek, este 6 óra van. Önök a Rádió Most helyi hír összefoglalóját, a Krónikát hallják. Tegnap volt a Nemzeti Összetartozás napja. A trianoni békediktátum 106. évfordulója és a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából tartottak megemlékezést csütörtökön Kaposváron. A város önkormányzata a Berzsenyi Parkba várta a kaposváriakat a közös tiszteletadásra. Az egybegyűltek előtt dr. Nánai Mihály, a Történelemoktatók Szakmai Egyesületének elnöke mondott beszédet, a város vezetői pedig koszorúkat helyeztek el a Trianon emlékműnél. A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából Kaposvár polgármestere a közösségi oldalán azt írta, Trianon hatásai máig érezhetők, a Nemzeti Összetartozás napja azonban ma már nem a gyászról, hanem a magyarság egységének megéléséről szól. Szita Károly kiemelte, a magyar nemzetet történelme során számos megpróbáltatás érte, de a közösség összetartozását nem tudták megtörni. Az országgyűlés egyébként 2010-ben nyilvánította emléknappá június 4-ét annak tiszteletére, hogy a magyarság az országhatárok változása ellenére is egy nemzetet alkott. A szorosabb együttműködés a cél. Szorosabb együttműködés és közvetlenebb szakmai párbeszéd kialakítása. Ez volt a célja annak az egyeztetésnek, amit a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium tárcavezetője kezdeményezésére hívtak össze. Dr. Lőrinc Viktória, aki egyben Somogy egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője is, azt írta, a találkozónak az volt a célja, hogy szorosabb együttműködést és közvetlenebb szakmai párbeszédet alakítsanak ki az érintettek között. Kiemelte, a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium partnerként tekint az önkormányzatokra. Hangsúlyozta, hogy a kormány célja a jövőbeni konstruktív, szakmai alapokon álló és folyamatos párbeszéd kialakítása a Vidéki és Településfejlesztési Minisztérium, valamint az önkormányzatok között. Ebben szavai szerint kiemelt figyelmet kap a magyar települések helyzete, az önkormányzatokat érintő kihívások, feladatok és az ahhoz kapcsolódó finanszírozási lehetőségek. Lovagok, bajvívás és minden, ami középkor. Középkori családi napra várja a kicsiket és nagyokat holnap a Riprónai Múzeum. Az intézmény honlapján megjelent programterv szerint az Austria Peregrina, élet a középkorban című egésznapos programsorozatnak a Szent Jakabi Bencés apátság ad otthont. A látogatók a szakemberek segítségével bepillantást nyerhetnek a középkori mindennapokba. Kipróbálhatják a tinta és a luttól használatát, a papírkészítést, íjászkodhatnak és még saját címerrel ellátott lovagi pajzsot is készíthetnek. Lesz kézműves foglalkozás, kosárfonás, de a lovagi fegyvermustra és a sírláda feltárás is a programok között szerepel. Az immár 7. alkalommal megrendezett középkori családi nap délelőtt 10 órakor kezdődik, és egészen este 6 óráig tart majd a Romkertben. A rendezvény a Fekete Sereg koncertjével zárul. Ismét katonazenészek szórakoztatják a kaposváriakat. Tegnap kezdődött és ma is remek kikapcsolódásnak ígérkezik a Katonazenekari Fesztivál Kaposváron. Az idén már kétnapossá bővült esemény csütörtökön a Kaposvári Helyőrségi Zenekar koncertje nyitotta meg a Kossuth téren, ma pedig a kaposváriak mellett a szentendrei és a veszprémi katonák, valamint a szolnoki légierő zenekara szórakoztatják a nézőket. A mai programok egyébként már délelőtt 10 órakor elkezdődtek a Pöttöm partival. Az eseménysor este 17:30-kor folytatódott a zenekarok főutcai felvonulásával, ezekben a percekben pedig megkezdődnek a szakalaki bemutatók. A fesztivált összevont katonazenekari koncert zárja. Sztárvendég a sportnapon. Egy hazai sztár megjelenése tette emlékezetessé a Gárdonyi Géza tagiskola csütörtöki sportnapját. Az intézményt a Gárdonyi testnevelők regisztrálták az aktív iskola programra, melynek győzteseiként a diákok Dallos Puskás Petit, a program nagykövetét is a vendégek között köszönthették. Az énekes nem érkezett üres kézzel, sportszereket hozott a kaposvári iskolásoknak. A Gárdonyi tagiskola nevelőtestülete egyébként nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a diákok egész életét áthassa a mozgás szeretete és a sportos, egészséges életmód. Kolumbán Kristóf testnevelő tanár a Kaposvármosnak nyilatkozva azt mondta, a céljuk, hogy a gyerekek ne csak az iskolás éveik alatt, hanem felnőttként is természetesnek tekintsék a rendszeres mozgást. Hozzátette, nem mindenkiből lesz élsportoló, de fontosnak tartják, hogy mindenki megtalálja a neki legmegfelelőbb mozgásformát, ezért rendszeresen szerveznek a csütörtökihez hasonló programokat. Fülemületúra lesz holnap. Az először meghirdetett időpontban a rossz idő miatt el kellett halasztani, ezen a hétvégén azonban a tervek szerint megtartják a fülemületúrát. A Magyar Madártani Egyesület kaposvári csoportja a közösségi oldalán invitálja kirándulásra az érdeklődőket, akik a somogyi erdők szárnyas lakóival ismerkedhetnek meg. A túra holnap este 6 órakor indul Bárdudvarnokról, azok pedig, akik végig kitartanak, egy 3 órás, körülbelül 5 kilométernyi sétára készülhetnek. A résztvevők a túrán szakemberek segítségével figyelhetik meg a fülemüléket, és kaphatnak választ a kérdéseikre. Aki szívesen menne fülemületúrára, az a csoport Facebook oldalán talál további információt. Ne kötekedjen, aki nem erős. A kötekedő húzta a rövidebbet, végül azonban mindkét verekedő büntetést kapott abban az ügyben, amiről a Somogyvár megyei főügyészség számolt be szerkesztőségünknek. Azt írták, hogy az ügy tavaly nyáron történt. Az egyik vádlott egy Kaposvárhoz közeli település kocsmájának teraszán, erősen ittas állapotban, belekötött a másik férfibe és verekedésre hívta. A megszólított egy ideig tűrte a trágár szavakat, végül azonban elfogadta a kötekedő vádlott kihívását. A verekedésből a kötekedő férfi került ki rosszabb állapotban, ő orcsontörést szenvedett, míg a másik férfi hámsérülésekkel megúszta az összecsapást. A kaposvári járási ügyészség a két 20-as évei végén járó férfivel szemben súlyos testi sértés és más bűncselekmények miatt emelt vádat, majd mindkét férfi esetében közérdekű munkabüntetést indítványoztak. A krónika végén pedig egy helyi vonatkozású sporthír. Számít a szurkolók véleménye. Folytassa-e Nei? Ezt kérdezi szurkolóitól a Rákóczi. A kaposvári foci csapat a klub közösségi oldalán hívja szavazásra a drukkereket, akiknek arról kell voksolniuk, hogy maradjon vagy távozzon Jenei Gyula. A vezetőedző 2025 óta irányítja a kaposvári zöldfehéreket. A csapat az első közös szezont még a negyedik helyen zárta, az idei szezonban azonban egy helyet előrelépve a harmadik helyen végeztek a bajnokságban. A klub most arra kíváncsi, hogy mit gondolnak a szurkolók a vezetőedzőről. A Rákóczi rajongói emoji gombokkal fejezhetik ki a véleményüket.
0: Ez volt a Kaposvári Krónika.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Időjárás jelentés.
3: Az esti órákban erősen felhős marad az idő, helyenként kialakulhat egy-egy kisebb eső, zápor. A hőmérséklet estére 15 fok körüli értékre, hajnalra pedig 12 és 14 fok közé csökken. Holnap a hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett még kialakulhat futó zápor, zivatar. A hőmérséklet holnap napközben 24 és 26 fok között valószínű.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Jó estét kívánok! A Rádió Most híreit Bán Évától hallják. Trianon hatásai máig érezhetők, a Nemzeti Összetartozás napja azonban ma már nem a gyászról, hanem a magyarság egységének megéléséről szól. Ezt Szita Károly írta a közösségi oldalán, a Nemzeti Összetartozás napja és a trianoni békediktátum 106. évfordulója alkalmából csütörtökön. Kaposvár polgármestere részt vett a Berzsenyi Parkban rendezett közös tiszteletadáson is. Szavai szerint a magyar nemzetet történelme során számos megpróbáltatás érte, de a közösség összetartozását nem tudták megtörni. Sztár fellépővel színesített sportnapot rendezett csütörtökön a Gárdonyi Géza tagiskola. Az intézményt a gárdonyis testnevelők regisztrálták az aktív iskola programra, amelynek győzteseiként a diákok Dallos Puskás Petit, a program nagykövetét is vendégül láthatták. Az énekes nem érkezett üres kézzel, sportszereket hozott a kaposvári iskolásoknak. A Gárdonyi Tagiskola nevelőtestülete egyébként nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a diákok egész életét áthassa a mozgás szeretete és a sportos, egészséges életmód. Élet a középkorban címmel tart családi napot holnap Kaposszentjakabon a Riprónai Múzeum. Az intézmény közleménye szerint a Szentjakabi Bencés apátság romkertjében egész napos programsorozattal várják az érdeklődőket. Az esemény 10 órakor kezdődik, a látogatók pedig szakemberek segítségével pillanthatnak bele a középkori mindennapokba. Kipróbálhatják a tinta és a luttól használatát, a papírkészítést, íjászkodhatnak és még saját címerrel ellátott lovagi pajzsot is készíthetnek. Lesz kézműves foglalkozás, kosárfonás, de a lovagi fegyvermustra és a sírláda feltárás is a programok között szerepel. A rendezvényt a Fekete Sereg koncertje zárja. Több politikus letartóztatását is elrendelte a bíróság az óbudai korrupciós ügyben. Az ügyészi indítványnak helytadva a bíróság elrendelte a jelenlegi és a korábbi második kerületi polgármesterek, illetve több MSZP-s, Fideszes és Momentumos politikus letartóztatását egy hónapra. A központi nyomozó főügyészség közleménye szerint a korrupciós bűncselekmények miatt folyamatban lévő nyomozásban ezúttal 12 újabb politikus gyanúsítottak meg, így az ügyben eddig 32 ember gyanúsítotti kihallgatása történt meg. A hatóság közlése szerint a vesztegetési céllal kifizetett pénz összege meghaladja a 2 milliárd forintot. Végleg kiveszi Eszenyi Enikő rendezését műsorából a Csokonai Nemzeti Színház, közölte a Debreceni Teátrum csütörtökön. Azt írták, hogy a Primadonnák című produkciót a biztonságos munkakörnyezet megőrzése érdekében veszik ki a 2026-27-es műsorból. A döntést a színház igazgatója saját hatáskörben önállóan hozta meg. Döntése indokául az szolgált, hogy az ügy elhúzódása nagyon rossz hatással van a munkahelyi légkörre.
0: Időjárás jelentés.
2: Az esti órákban erősen felhős marad az idő, helyenként kialakulhat egy-egy kisebb esőzápor. A hőmérséklet estére 15 fok körüli értékre, hajnalra pedig 12 és 14 fok közé csökken. Holnap a hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett még kialakulhat futózápor, zivatar. A hőmérséklet holnap napközben 24 és 26 fok között valószínű.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió

A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my god.
0: Rádió most. Yeah.

0: videoklippeket. A vonalban itt van velünk ugyanis hazánk egyik, ha nem a legismertebb kliprendezője, Galler András, azaz Indián. Hello, Indi!
1: Hello, hello, szia és sziasztok! Olyan sok érte szerintem az akkori rajongó tábort, hogy tényleg mindenki ezt hajkor, ezt azért lett kiemelkedő, és hát maga a klip is egy irgalmatlan formabontó volt. Tehát az, hogy mozifilm jeleneteket és kidolgozottságot kapott maga a klip, akár a jelmezeket, a helyszíneket nézzük, a maszkokat, az akkori trükköket, akkor nem volt jellemző, hogy egy klipre ennyit fordítanak időben, energiában, és nem utolsó sorban anyagilag.
2: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órát. Ha lemaradtál, hallgasd meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallottál. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Szolgáltató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Jó estét kívánok! 2026. június 5-e, péntek este 8 óra van. Ez itt a Mutató Közszolgálati interjú műsor. Köszöntöm hallgatóinkat, én Györfi Betta vagyok. Ma este a műsor folyamán szó lesz világjárásról, természetjárásról, koncentrációfejlesztésről és magyar összetartozásról is. Helyenként hasznos, másút érdekes lesz műsorunk tartalma, melyet már is kezdünk. Békenagykövetként és közgazdászként járta be a világot dr. Balázs Judit. A közgazdász professzor Kaposváron is megfordult több alkalommal. Vele Széki Éva kolléganőnk készített interjút, elsőként arról kérdezve, hogy miként került kapcsolatba a békekutatással.
2: Egy nagy nemzetközi szervezetnek voltam az elnöke, illetve alelnöke, kezdtem alelnökként, és utána pedig elnökként. De hát sajnos ez a nagy világszervezet, ez ma már hát csak romjaiban létezik, mert ez valójában a hidegháború időszakában született, és azokra a feltételekre született, a hidegháború feltételeire. Hát szerencsére ezen túl vagyunk, nem mintha ma a világ biztonságosabb lenne, elég, ha csak itt a szomszédunkra gondolunk.
3: Melyik volt ez a szervezet?
2: Úgy hívták, hogy Nemzetközi Békekutatók Szervezete, International Peace Research Association-nek hívták, és nagyon-nagyon neves emberek tartoztak oda, úgyhogy több Nobel-díjas, nem béke Nobel-díjas, hanem egyébként a szakmabeli Nobel-díjasok tartoztak oda.
3: Mivel foglalkozik egy béke nagykövet, mi tartozik a munkájához?
2: Hát van tisztességes foglalkozásom is, mert valójában én közgazdász vagyok, ezt az egyetemet végeztem, és a közgazdaságtannak különböző ágaival foglalkoztam. Az egyik fő a biztonságpolitika, ami hát kapcsolódik ugye a békekutatáshoz, és ezt mindig szeretném kihangsúlyozni, nem béke mozgalomról van szó, hanem békekutatásról, tehát két teljesen különböző, nem teljesen különböző, de más célokat tűz ki mind a két terület. Tehát én közgazdász lennék, de aztán biztonságpolitikával foglalkoztam, és a kettőt elegyítettem, és ezt tanítottam az egyetemen, sőt, talán nem szerénytelen, ha elmondom, hogy alkottam egy tantárgyat, amit én vezettem be az egyetemen, és ma már tanítják szerte az országban, és ez pedig a gazdasági biztonság. Tehát a biztonságpolitika elemeit a közgazdaságtan elemeivel egyesítettem, és ebből született ez a tantárgy.
3: Mit jelent a gazdasági biztonság?
2: Ez egy nagyon-nagyon komplex terület. Ez azt jelenti, hogy nem csak akkor van biztonság, hogyha a gazdaság jól működik, ennek más feltétele is vannak. Itt nagyon sok minden, egy társadalmi biztonság, egy vallási biztonság, egy faji problémák nem léte, és tehát ezt még lehetne sorolni. De még talán olyanokra is kitérhetünk, hogy mit jelent az ellátásbiztonság, mit jelent az energiabiztonság. Tehát ez egy nagyon-nagyon komplex terület.
3: Békekövetként mi tartozik a munkájához?
2: Valójában sok minden, attól függ, hogy én mely területet kívánom egy kicsit előtérbe helyezni. Én ezt a kitüntetést én a dél-koreaiaktól kaptam, és ott nyilván elsőrendű probléma, de hát ez azt hiszem, a megoldás nagyon-nagyon távoli, ha egyáltalán optimista módon gondolhatunk a megoldásra, hogy a cél a két Korea egyesítése, de hát nagyon-nagyon távol áll egymástól a két Korea. Nekem volt szerencsém mind a két Koreában látogatást tenni, sőt, ma ritka emberek közé tartozom, hogy egy hónapot töltöttem Észak-Koreában, és nagyon-nagyon tanulságos volt, mert megpróbáltam nyitott szemmel járni, és nem volt nagyon egyszerű, mert egyedül 5 percig nem hagytak, az utcára ki nem mehettem egyedül, tehát állandó ellenőrzés alatt voltam. Ennek ellenére megpróbáltam nyitott szemmel járni, és egy kicsit a dolgok mögé nézni.
3: Ha meg kellene fogalmazni, akkor ön számára mit jelent a béke?
2: Van egy nagyon közismert megoldás, vagy egy megfogalmazás. A béke nem csak azt jelenti, hogy nincs háború. A béke ennél sokkal több. Egy általános biztonság, amit tulajdonképpen a gazdasági biztonság címszó alatt fogalmaztam meg, ami az élet minden területére kiterjed. Amikor az ember nyugodt lehet, mert azok, amik az emberi léthez szükségesek, azok minden rendelkezésére áll, és ezt egy olyan békés környezetben, amikor távol van a gyűlölködés, távol van a másik, tehát amikor a másik iránt mindig jó szívvel gondolok és szeretettel gondolok. Tehát ez egy nagyon komplex fogalom.
3: Béke nagykövetként járja az országot. Mi a célja ezeknek a találkozásoknak?
2: Meg megpróbálom ezt az, nem akarok ilyen nagy szavakat használni, hogy az igét, de közel áll hozzá, hogy az embereket egy kicsit arra olyan irányba befolyásolni, jó értelemben befolyásolni, hogy megpróbáljunk békébe és megértésbe egymás mellett élni. És erre most azt hiszem soha nem volt, vagy legalábbis a közelmúltban nem volt rá olyan nagy szükség, mint most, amikor háború folyik közvetlen környezetünkben.
3: Több könyve is megjelent, mit lehet ezekről tudni?
2: A Covidnak a termékei, ugyanis bezárva voltam otthon, mint sok más honfitársam, és akkor megpróbáltam az emlékekbe menekülni, és a régi utazásokat, vagy a korábbi olyan tartózkodásaimat próbáltam papírra vetni, amik olyan élményszerűek voltak számomra, mert korábban kifejezetten csak szakkönyveket írtam. A kutatási területem volt Közép-Közel-Kelet és Afrika, úgyhogy 18 könyvet írtam idáig, de abból 14 szakkönyv, és 6 könyvet írtam Törökországról. Van egy trilógiám, ami kezdődik azzal, hogy gazdaság az Oszmán Birodalomban, a következő az Oszmán Birodalomtól a modern Törökországig, és a harmadik Törökország kelet és nyugat között. Azon kívül még számos kisebb lélegzetű kandidátusi disszertációmat is Törökországból írtam, és azon kívül egy sor Afrikával foglalkozó tanulmányom jelent meg, körülbelül 400 tanulmányom jelent meg idáig, a legkülönbözőbb formákban, részben magyarul, részben idegen nyelven, mert az életem jó részét külföldön töltöttem, és hát így óhatatlanul, ugye idegen nyelven meg külföldön jelentek meg tanulmányaim.
0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes. Egy fárasztó nap után néhány üdítő sláger. Csak a legjobbak. Rádió Most. Anya!

0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Kellemes koranyári idő van, egyre többen töltik szabad idejüket a természetben. Az erdei és mezei tartózkodásnak azonban íratlan szabályai is vannak. Ezekről az Erdőkháza és a Zselici Csillagpark vezetőjét, azaz Mosoni Lászlót kérdezte kollégánk, Keszthelyi Tibor.
2: Látogassunk ki az erdőbe. Nagyon sokan egyénileg indulnak el az erdőbe. Ugye nem mindenhová lehet.
3: Igen, ez így van. Ugye a legfontosabb dolog az, hogy talán hogyan jutunk el az erdőnek egy kiválasztott részére. Vannak olyan területek, ahova csak gyalogosan lehet belépni. Mi nálunk is a Zselicben vannak közforgalom előtt megnyitott magánutak, azokon egy értelemszerűen lehet közlekedni, megfelelő helyekkel le lehet parkolni. Az egy fontos dolog, hogy ahol van egy szabad terület, ott azért nem illik leparkolni, mert lehet, hogy éppen védett növényekre állunk rá, és azokat pusztít. El, ugye ezt életik nem tenni.
2: Ugyanez érvényes én szerintem a kerékpáros, vagy éppenséggel motoros erdőjárásra. Tehát az, hogy lehet kerékpározni, utakon oké, de azon kívül menni pontosan ezért nem javasolt.
3: Igen, tehát az alapszabály az, hogy a közforgalom előtt megnyitott utat gépjárművel, motorral nem hagyhatjuk el. Uh-huh. Tehát behajtani erdei ösvényekre szigorúan tilos quaddal, motorral, autóval.
2: Ugye semmivel se.
3: Semmivel se, így van. Sőt, igazából még a kerékpárosokra is vonatkozik szabály, hogy, illetve lovasok. Hogy gondolnák, hogy azt ők használhatják, de ők is csak azokat a gyalogösvényeket használhatják, amelyeken külön jelzik, hogy igen, itt kerékpárral vagy lóval is lehet közlekedni. Alapszabály az, hogy az erdei ösvényeken a gyalogosok közlekednek.
2: Maga a szó a szabály most már többször is előjött, úgyhogy ebben a kis interjúban beszélgessünk a szabályokról. Nem tudom, hogy ezek írott vagy íratlan szabályok, amiről eddig is szó volt, meg amiről beszélünk. Van az erdőnek bármi nemű etikettje?
3: Hogy ne lenne. Annyira írott szabályok vannak, hogy létezik erdőtörvény. Létezik környezetvédelmi törvény.
2: Az oké.
3: És ezek mind lefektetik. Sőt, talán a legfontosabb, hogy a KRESZ az érvényes az erdőben is. Tehát vannak igenis szabályok, törvények, rendeletek, amelyek szabályozzák, hogy mit és mit, hogyan lehet az erdőben csinálni, hogyan kell közlekedni, hogyan kell igazából viselkedni. És persze vannak íratlan szabályok is, amik igazából még nincsenek törvénybe vagy rendeletbe öntve. Igazából ilyen például az, hogy mi nálunk ott a csillagvizsgáló környékén az rendszeresen okoz problémát. Valaki megérkezik autóval, és fent hagyja a reflektort. Úgy Isten, igazából nem tudjuk, hogy mit csinál, úgy, hogy a csillagvizsgáló felé fordítja az autóját, és reflektor fel, és közben eltelik 5 perc, 10 perc, amíg ki nem megyünk és szólunk neki, hogy ne haragudjon, kapcsolja le a reflektort, mert ez minket konkrétan zavar.
2: De ő erről ugye mit sem tud az autóban ülve. Menjünk tovább. Milyen konkrét szabályozás van még? Táblák például?
3: Vannak kint táblák, ugye ott a vadak mozgása miatt egy 30-as tábla van kint a legtöbb helyen, ugyanis kacskaringós az út például mifelénk is, hogyha a kanyar mögött épp a vaddisznók vagy a szarvasok vonulnak át az úton, akkor ha nagy sebességgel megyünk, abból ugye baleset lesz. Ezt azért célszerű elkerülni. És igazából nem tudjuk pontosan, hogy mikor. De az is lehet, hogy éppen csak egy bagoly vagy egy őv az, ami átrepül az úton, mert egy nagyobb madárról van szó. Ugye mi este is közlekedünk, de egyébként sokan közlekednek kint este is. Tehát, hogy nagyon óvatosan kell vezetni. Ez egy alapszabály. De hát azért van kint a 30-as tábla.
2: Oké. Aztán a másik, amit említetted, ugye a lámpa, reflektor, vagy a fény használata.
3: A lámpa, reflektor, igen. Ugye az út nagy részén pont az állatok miatt célszerű felkapcsolni a reflektorokat, de amikor már valamilyen létesítményhez közelítünk, akkor már ezért folyamatosan lejjebb tudjuk venni, illetve hogyha be is leálltunk, leparkoltunk, akkor meg hát egyértelműen érdemes lekapcsolni, nincs semmi értelme, hogy tovább használjuk a világítást. Ami még egy fontos dolog az, hogy az erdőben munka is folyik, ugye ez lehet fakitermelés, szállítás, lehet éppen vadászati tevékenység, tehát ezek miatt is időről időre vannak korlátozások, hogy mikor és merre lehet haladni az erdőben, valamikor bizonyos utakat zárnak le, valamikor az ösvényekre se lehet gyalogosan se bemenni, ezek rövid időszakra szóló korlátozások.
2: Igen, ráadásul ugye a vadászat az ciklikusan ismétlődik évről évre, ugyanakkor mostanában is voltak vadászati tevékenységek, erről mi rendszeresen kapunk és adunk is értesítést a hallgatóknak.
3: Igen, tehát két kiemelt időszak van, az egyik, amit a vadász kollégák úgy neveznek talán, hogy az éves munkájuknak a csúcsa, az itt Somogy megyében a szeptemberi gimbika vadászat, illetve vannak a téli hajtások. Ugye ezek olyan tevékenységek, amikre az erdő fenntarthatósága miatt van szükség.
2: Milyen szabályok vonatkozhatnak még? Mire kell figyelni az erdőben?
3: Vannak nagyon egyszerű dolgok. Ugye pont itt a fakitermeléshez kapcsolódóan az út mentén hatalmas farakások vannak, amik arra várnak, hogy elszállítsák őket feldolgozásra.
2: A nem játszótér.
3: Az nem. Nem, tehát akármennyire vonzó, azokra felmászni nem szabad.
2: Na persze, ez elindul, akkor baj lehet az, hogy az ember leesik egy dolog, de hogyha esetleg egy nagyobb rönkök rápotyognak, akkor
3: ne is sehova. Így van, így van. Tehát ezek kerülendő területek. Egy másik nagyon fontos téma az pedig a szemetelés. Uh-huh. Ugye az alapgondolat az, hogyha valaki kimegy az erdőbe sétálni, túrázni, kirándulni, viszi magával az elemózsiáját, az innivalóját, akkor valószínűleg, ahogy oda vitte a csomagolást, azt haza is tudja vinni.
2: Na persze.
3: És nem kellene akkor különböző gyorsételmi maradékokkal találkozni a parkolókban, az útszélén. Persze előfordul, hogy illegális hulladék lerakókat alakítanak ki az erdő különböző részein.
2: Ami azért is döbbenet, mert gyakorlatilag díjmentes a hulladék lerakás, mármint központilag szervezet, és mégis.
3: Igen, tehát én sem értem, hogy miért érdemes oda a semmi közepére elvinni, tehát tényleg, ahol földúton végig döszögni, mert mondjuk, hogyha semmi közepén egy WC csészét találok, azt senki se a két kezébe vitte oda.
2: Hát biztos,
3: több kilométerre az aszfaltos úttól. Ez számomra is érthetetlen, de sajnos ezzel találkozunk.
2: Plusz számítson rá mindenki, hogy nem tudhatja, hogy hol van kamera.
3: Igen, egyre több kamera van az erdőben, ennek különböző vagyonvédelmi okai is vannak, de akár az ilyen szemetelés miatt, tehát az illegális hulladéklerakó környékén is kerülnek ki megfigyelő kamerák.
2: Egyébként milyen döbbenetes az, hogy arról kell beszélni, ami evidencia, hogy ne szemeteljen az ember.
3: Gondolnánk, hogy az, de amennyi cigarettacsikket össze kell szedni egyes helyeken, vagy akár tényleg mindenféle ételcsomagolást, palackokat, mégsem azt, tehát még mindig beszélni kell róla. Most a tavasszal lesznek is olyan programjaink, ahol olyan túrákat szervezünk, ahol a résztvevőket arra kérjük, hogy segítsenek nekünk kicsit rendbe tenni az erdőt.
0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes. Egy fárasztó nap után néhány üdítő sláger. Csak a legjobbak.

0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: A koncentráció, a figyelem megtartása egyre nehezebb napjainkban. Folyamatos értesítések, rohanás, információ áradat vesz körül bennünket. Túlterheltek vagyunk, egyre szétszórtabbak, vagy egyszerűen csak túl sok mindenre próbálunk egyszerre figyelni. A valódi fókusz lehet, hogy ott kezdődik, amikor tudatosan választjuk meg, mire mondunk nemet. Erről beszélgetünk ezúttal Laski Vivien, sport, mentáltréner, rekreáció, életmód és egészségfejlesztő, szakedző és life coach-sal.
2: Manapság az emberek többsége azért sokszor érzi azt, hogy egyre nehezebben tud koncentrálni, figyelni, és ez most már a gyerekekre is egyre inkább jellemző. Bár lehet, hogy sokan azt mondják, hogy ez régen is így volt, de szerintem most már egy kicsit más a helyzet az órákon például, ha csak a gyerekekre gondolunk. Miért ilyen nehéz koncentrálni ma?
3: Hát a mai felgyorsult világban én nem csodálkozom ezen egyébként. Lehet, hogy mondják, hogy régen is ez volt, de én emlékszem, hogy az én gyerekkorom teljesen más volt. Nem tartom magamat az idős korosztályhoz tartozónak, de már én is látom magamon, érzem, hogy mennyivel nehezebb nekem is figyelni, fókuszálni adott feladatoknál, hiszen a mai világban annyira felgyorsult életet élünk, és már nem a tévéről beszélünk, ugye pont a múltkor hallgattam egy ilyen kutatást, hogy már nem a tévé viszi el a gyerekeknek a fókuszát, koncentrációját, hanem a telefon, ugye a telefonon a különböző programok, a játékok, a mindennapok annyira fel vannak gyorsulva, hogy tulajdonképpen a gyerekek, nem is tudom mennyit szoktak mondani, 7 másodpercet, vagy ennyit tudnak, úgy konkrétan, és ezért is van ugye a TikTokon is ez a 3 másodperc, hogy 3 másodpercet meg kell fogni az embereket, valójában eddig tudnak figyelni az emberek és a gyerekek is. És a gyerekeknél ugye ez nagyon lecsapódik, hiszen ők már ebbe a digitális világba, ebbe a felgyorsult világba nőttek bele, hiszen itt van az AI, akivel már lehet beszélgetni bármikor, bárhol elérhető, az mindegy, hogy jó vagy nem, nem vannak jó és rossz részei is, de hogy tulajdonképpen ők bármit azonnal és rögtön megkapnak, akár figyelem nélkül is. Tehát, hogy igen, sokkal felgyorsultabb a mai világ, és szerintem nehezebb figyelni, és ezt én is érzem magamon.
2: Egyébként én is, például egy könyvolvasásnál is néha már az embernek a második oldalán elkalandoznak a gondolatai, és akkor kényszeríteni kell, hogy koncentráljon egyáltalán. Mi történik olyankor, amikor koncentrál az ember az agyban vagy a testben?
3: Még annyira hadd térjek ki egy picit, igen, hogy ezt én is ugyanígy érzem, amit mondtál, hogy a könyveknél, hogy leülök, mondjuk olvasok 5-10 oldalt, és akkor jön a gondolat, hogy mi is történt a telefonommal. Tehát, hogy annyira rá vagyunk függve, és ugye itt jön be az a kérdésedre az egyik válasz, hogy ugye amikor az agyunk annyi ingert és impulzust kap, és megszokja ezt a sok impulzust, egy könyv már nem olyan annyi impulzus tulajdonképpen, de a szemünknek tulajdonképpen, a receptorainknak, ugye a külső érzékelő receptorainknak, ugye általában ezt az 5 érzékelést szokták mondani, hogy ezt kell megérinteni, és akkor ugye a szemünket, a fülünket, az érzékelésünket, vagy az illatokat érzed, hogy annyira sok inger ér minket kívülről, és az agyunk ezeket az információkat már annyira gyorsan megtanulja feldolgozni, hogy egy könyv tulajdonképpen már nem inger az agyadnak néha. Pedig aztán pont az lenne a lényege, hogyha elkezdesz egy könyvet olvasni, akkor ugye elindul az a képzeletvilágod, ugye az agy elkezd dolgozni, és egy más világba csöppensz, úgymond kikapcsolódsz, egy kicsit relaxált állapotba kerülsz, na és ez most hiányzik a mai világból, hogy nem tudunk kikapcsolni, nem tudunk ebben a relaxált állapotba kerülni.
2: Akkor tudunk koncentrálni egyébként, amikor így kikapcsolunk?
3: Egy kicsit igen, tehát hogy az agynak kell egy fókuszálási pont, tehát amikor így lenyugszol, és eldöntöd, hogy most erre figyelj. Egyébként erre vannak technikák, majd egyet mindjárt mondok is, hogy mi az, amivel lehet ezt fejleszteni, hogy kezdje figyelni, vagy fókuszálni. Én például úgy állítottam magam vissza most az olvasásra, hogy napi egy oldalt kezdtem el olvasni könyvben. Csak egy oldal először. Uh-huh. És innen indultam el, és akkor innen megyek utána a következő hétben napi 2 oldal, napi 3, és akkor így mentem szépen föl. Most meg már néha le se tudom tenni a könyvet, ha van rá időm. Ugye ez a másik.
2: Igen, akkor egy kicsit ki is tértél a következő kérdésemre, hogy lehet ezt tanulni, fejleszteni, hogy ez nem egy olyan képességbeli probléma, amin ne lehetne változtatni.
3: Nem, a figyelem koncentráció abszolút fejleszthető minden módon, és nyilván a mai világnak pont ez a nehézség, ugye mondjuk sokszor ezt a SNI és ADHD-s gyerekek, hogy egyre többen vannak, és tényleg egyre többen vannak, de ez úgy is fejleszthető, hogy például a gyerekünknek nem adjuk oda egyből a telefont, amit kér, vagy minél később, amennyire lehet, hirtelen gyors ingerek ne érjék annyira az agyát. Tehát sok sokszor a gyerekeknek úgy kerülnek ezek a készülékek a kezükbe, hogy fel sincsenek készülve. Mondjuk egy csecsemő, tehát egy csecsemő mit tud felfogni egy telefonból, vagy az csak a villozó fényeket látja, ugye, és az egy akkora inger a gyereknek, hogy utána azt várja azt az impulzust, hogy kapja. De ez tudatossággal egyébként nagyon jól kezelhető. Amit mondtam az előbb is például, hogy akkor én tudatosan leülök egy percre, én például repülőüzemmódba szoktam rakni a telefonom, egy fél órára csak, és nézd meg a különbséget, hogy érzed magad utána. Vagy tényleg az, hogy meghatározod, hogy most akkor csak egy oldalt olvasok, nem kell több először. És szépen fokozatosan fel lehet építeni a figyelmet és a koncentrációt így.
0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes. Rádió Most. Kaposvár. FM 91.2.

0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Folytatjuk a beszélgetést Laski Vivien sportmentál tréner, rekreáció, életmód és egészségfejlesztő szakedző és life coach-sal.
2: Mi történik velünk egyébként, amikor állandóan megszakítjuk ezt a koncentrációt, vagy ezt a figyelmet, amikor fókuszálnak valamire, akkor az agyunkkal mi történik?
3: Igazából ezt úgy hívjuk, hogy multitasking, amikor annyi mindenre figyelünk, hogy ugye a mai emberek már így élnek, hogy multitaskingolnak folyamatosan, ami azt jelenti, hogy nem egy inger van körülöttünk, hanem nagyon sok, amit mondtam is, és az agyunk ugye mindenre próbál fókuszálni, de semmire se 100%-ban. És ez a probléma ezzel a multitaskingolással, hogy tulajdonképpen nem az, hogy szétszakad az agyunk, de hogy nem tudunk oda fókuszálni semmire konkrétan. Egyébként ezért szoktam én ilyen napirendet összeírni magamnak, hogy ekkor ezt csinálom, akkor az nagyon sokat segít, ha valaki esetleg így nagyon elveszik a munkában, vagy a problémákban, vagy a problémakezelésben, vagy a munkahelyi gondokban, hogy nagyon jó az ilyen napirend, az időrend, hogy mikor mit csinálok, beosztom az időmet, és akkor azt szerint élem az életemet, ami először azért nem egyszerű, de aztán később, hogyha az ember így hozzászokik, akkor abszolút, például most, hogy idejöttem, én már negyed órával előtte erre készültem, hogy akkor én ide jövök hozzád, és szedem össze a gondolataimat. Hogy nem egyikből a másikba csöppenek bele, hanem előre elkészítem az agyamat, meg felkészítem arra, oké, akkor én most jövök a Bettához egy beszélgetésre, és kijövök az előző munkámból, ami mondjuk az egyetemi oktatás volt. Onnan hagytam egy negyed órát, hogy kijöjjek belőle, és akkor utána meg még plusz negyed óra, hogy áttérjek ide.
4: Hát ez alapján el tudom képzelni, hogy mentálisan túlterhelt vagy. Így estére, mondjuk.
3: Igen,
4: azért
3: a olyan.
4: Sok feladat, de azért mégis kordában tudott tartani, de az ember sokszor érzi azt, hogy mondjuk egész nap ül az irodában, de akkor is úgy elfárad, vagy
3: hát
4: teszem azt a képernyő előtt ül, mert olyan a munkája, és hihetetlen módon elfárad.
3: Persze, hát hiszen akkor azt mondom, én ugye sportközegből származom, imádom a sportot, mindig sportolok, de én mindig azt mondom, mert én meg nem közé cikkeket szoktam írni angolul, hogy én sokkal jobban elfáradok az agyi munkában, mint egy testmozgásban. És egyébként több kalóriát is éget el, hogyha az agyunk dolgozik.
4: Na, hát ezt a fogyókúrázóknak mondjuk.
3: Nagyon jó, igen. Mert hát azért valljuk, hogy egy munkahelyen nem csak arra figyel egy dolgozó, mondjuk, hogy ő megcsinálja a munkáját, hanem vannak munkai konfliktusok, a főnök még bedobja ezt, még bedobja azt, jaj, légy szíves, még ezt csináld meg, tehát hogy ott is folyamatosan, meg még ránézek a gyerekem, hol van, jól van, minden rendben van, vagy hív a férjem, ugye, és hogy ott is folyamatosan ez a multitaskingolás van, amiben elfáradunk. Egyébként én is el szoktam fáradni estére, csak hát nekem vannak módszereim, amivel ugye én felfrissítem magam.
4: Na, mik ezek a módszerek?
3: Hát például vannak a relaxációk, ugye én nagyon gyakran minden nap szinte relaxálok, ami ugye azt jelenti, hogy 5 perc relaxáció 20 perc alvásnak felel meg. De mivel nem érsz abba a mély alvás fázisra, nem fázisba, ezért nem úgy kezd föl a relaxációból, hogy én most úristen, mint akit agyonvertek, hanem egy felfrissült állapotba kerülsz utána. Egyébként én ezt nagyon gyakran alkalmazom, főleg amikor 5 mentál tréningem van egymás után, ugye azért az nagyon nagy munka, hogy kérdéseket feltenni, gondolkozni a megoldásokon, hogy tudok neki segíteni. Van olyan, hogy a harmadik, negyedik között, ugye mindig van 10 perc szünet, és benyomok egy 5 perces relaxot, és akkor csak pihenek. És egyébként ez nagyon jól visszahoz a jelenbe is. Tehát, hogy az is a baj, hogy annyira a jövőn gondolkozik, szerintem a legtöbb háztartásbeli nő is például, hogy mit kéne holnap után, azután csinálni, hogy nem vagyunk itt jelen a jelen életünkben.

0: És a relaxáció nagyon jól visszahoz, és egy 5 percről beszélek, tehát hogy napi 5 perced biztos, hogy van magadra.
1: Akkor lehet ez mondjuk első lépés, hogy vissza tudjuk hozni a fókuszt a mindennapjainkra, az adott feladatainkra, egy 5 perces meditáció?
0: Igen, vagy? Igen, egy 5 perces relaxáció vagy meditáció nagyon jól vissza tud zökkenteni a jelenbe, és egyébként utána sokkal felfrissültebb vagy, és sokkal aktívabban tudod megcsinálni azokat a dolgokat, amiket elterveztél, és már annyira rápörögtél, hogy már nem tudod, minek álljál neki. Én egyébként a munkahelyeken is bevezetném, mert szerintem tök sokat segíteni abban is, hogy akár tényleg az ilyen stresszes helyzetekben, vagy amikor az ember kicsit lát a munkából, hogy egy kicsit letisztulnak a gondolatai, és akkor új erővel elindulsz azon az úton, amit amúgy is meg kéne csinálnod, csak így sokkal jobb érzés lesz.
1: Vannak még trükkök mondjuk a koncentráció javítására? Tehát teszem azt, én listát szoktam néha a feladataimról írni, és akkor szépen sorba pipálom.
0: Pont ezt akartam mondani, van a listázás, ugye leírod a listákat, illetve emellett még van a priorizálás, ugye már nem mindegy, hogy miután mit csinálsz meg. Én amikor csinálom a listámat, mindig külön jelölöm ponttal, vagy pipával, hogy melyik a fontosabb, vagy akár számozom, hogy 1-es, mai nap ez az első és legfontosabb. 2-es, tehát hogy nem elég, hogy listát írunk, hanem priorizálni is kell. Nem fogsz tudni mindent egy nap alatt megcsinálni. Nyilván persze mi nők mindent egy nap alatt akarunk megcsinálni. Én ezt is tudom. De hogy pont ezért jó a priorizálás, hogy aznap én ezt a 3 dolgot biztos, hogy meg akarom, amit lehet elhalasztok, akkor mondjuk holnapra. De már jól érzem magam, ha azt a 3-at megcsinálom. És akkor lehet, hogy maradt holnapra is 3, de 3-at megcsináltam. Úgyhogy lehet ezekkel játszani, illetve a figyelem fókuszálásnál. Azt tudom ajánlani, van egy nagyon jó kis feladatom így gyerekeknek, nagyon sok gyerek jár hozzám tanulási nehézség miatt, hogy nem tudnak figyelni. A szószámolás.
1: Fú. Szószámolás.
0: Aha. Az, vagy adunk egy könyvet a gyerekeknek, egy mesekönyvet, nyilván valami érdekeset, nem egy matek vagy biosz könyvet, azt is lehet, de azzal is próbáltam, de elvitték a számok a gyerekeket. Valami érdekes kis mesekönyvet, és azt kell csinálni, nem olvasni kell, hanem számolni a szavakat. Egy kis rövid bekezdést. Megszámolja odafele a szavakat, és visszafele, és ugyanannyinak kell kijönni. És ha nem ugyanaz jön ki, akkor előről kezdjük. De akkor egy másik bekezdésnél, mert itt már nagyjából tudjuk, hogy hány szó van, ez nagyon-nagyon jól fejleszi a figyelem koncentrációt. És mindig egy kicsit hosszabb bekezdés. És elkezdi a gyerek megtanulni azt, hogy fuha, ez most 19 vissza 18, akkor hol szúrtam el, ugye? Mi az, amit elszámoltam? Meg vannak a kötőjelek, meg az a, hogy akkor az most betű-e, vagy nem, vagy szó-e, vagy nem. És hát ez egy nagyon jó kis feladat, ezt mindig feladom a sportolóknak, akik ez miatt jönnek föl. Hát nem is szeretnek érte, de tényleg jó, én is megcsináltam egyébként, és abszolút fejleszti a rövid távú koncentrációt.
1: Mikor érezhetjük úgy, hogy szüksége van a gyereknek, mert annyira látjuk rajta, hogy olyan megy a koncentráció, a figyelem, hogy valami mást is be kell vetni, nem csak az otthoni szigort.
0: Elég sok tünete van a figyelem koncentráció zavarnak. Egyrészt a gyerek sokszor már órákon sem tud megülni, nagyon sokat beszél, vagy akár frusztrált az iskola miatt, hogy nem akar iskolába menni, fél a dolgozatoktól, fél az iskolától, fél már a tanulástól, nagyon nehezen ül le a tanulnivaló mellé, egy kényszeres dolognak érzi, hogy ő neki most tanulnia kell, csak a negatív dolgok jutnak eszébe a tanulásról, vagy akár testi tünetei is lehetnek, a fejfájás és a hasfájás az nagyon gyakori ilyen esetekben, illetve a tenyérizzadás, a frusztráció, sokszor már nem tudnak aludni a gyerekek az iskola miatt. Volt, hogy egy-egy tantárgy miatt eljöttek hozzám, és nem tudott aludni a gyerek, mert hogy 4-est kapott, na azért ez. Szóval akkor mennyire maximalista a gyerekünk?
1: Igen.
0: És akkor ezt így átbeszéltük, itt is ugye a hibázás, hogy lehet hibázni, hogy nem baj, hogyha kapsz egy 4-est, ki tudod javítani, ezeket megbeszéltük, és utána tök szépen elkezdtük fölépíteni a kis önbizalmát is, és tudott aludni a gyerek, el tudott menni az iskolába, tehát a legdurvább eset az ott, amikor már iskolába se akart menni a gyerek. Úgyhogy nagyon azt érezzük, hogy frusztrált a gyerek az iskola miatt, hogy először egy hisztinek tűnik az egész, de amikor már ugye hetek óta tart, vagy hónapok óta, akkor azért már érdemes szakemberhez fordulni, illetve ugye nagyon sok gyereknél van jelen most ezek a diszes dolgok, diszlexia, diszgráfia, hogy összekeveri a betűket, számokat. Ez azért, hogyha a szülő foglalkozik a gyereke, időben felismerhető, és ez abszolút fejleszthető dolog.
2: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Újabb résszel folytatjuk interjúsorozatunkat Margittai Gáborral, a Magyar Összetartozás Intézetének igazgatójával, aki kérdez Szekeres Marnó Alán.
2: A mai politika az mennyire épít a történelmi tapasztalatokra?
3: Ezt ebben a pillanatban nagyon nehéz megmondani. Tehát a jövőről kellene beszélni, a múltról, meg a múltról, a jövőt a múlttal összevetve. Azt gondolom, hogy nagyon sok minden változott az elmúlt 16 évben pozitív irányba az emlékezet politikában és az identitás politikában, és én nagyon bízom abban, hogy ezt nem fogják leamortizálni, nem fogják elpusztítani, mert azért nem állunk olyan jól. Sem identitás, sem emlékezeti tudatban, hogy volna mit vesztenünk ebből.
2: Hát már pedig most, amit érzékel az ember, hogy a trendiség egészen döbbenetes felszínességet is takar, amiben tulajdonképpen minden történelmi tapasztalat, minden hagyomány, minden helyzetfelismerés, mintha szerte foszlana, és élünk a jelennek, élünk a divatnak, élünk a multi világ mámorában, a globális networkök elénk pakolt termékeket, és hát akkor egy egészen aktuális kérdés ennek kapcsán, egy választás az az identitás dolgában, az identitás keresésben, megőrzésben, megerősítésben milyen jelentőséggel bírhat pro és kontra?
3: Nem vagyok politikai elemző, tehát nem ismerném ennek az ódiumát vállalni, de az biztos, hogy egy választás mindig identitások harca is. És az, hogyha most bizonyos közösségek veszélyeztetettnek érzik az identitásukat innentől fogva, mert úgy gondolják, hogy be fog törni mindaz, amit eddig sikerült elhárítani, akkor ez nyilván megerősíti a közösséget. Ez viszont bezárkózás. Tehát mindenképpen egy ilyen erődítmény lelkületet fog jelenteni. Ez nem biztos, hogy egészséges és jó. Tehát a magyar társadalomnak ez a nem tudom, hogy mi volt az Urál déli előterében még a jóval a honfoglalás előtt, de hogy ez egy sok évszázados hagyományunk, sajnos ez a megosztottság, és biztos, hogy modernitás és hagyomány kérdésében is ez a fajta megosztottság mindig is visszahúzta ezt az országot.
2: Nem a megosztottságot akarom erősíteni azzal, ha fölteszem a kérdést, hogy a falusi, a vidéki lét és a városi lét között kimondottan az identitás megőrzés szempontjából lát-e különbséget?
3: Nehéz ezt megmondani. Én nem budapesti vagyok, újpesti, az egy peremkerület, de 15 éve kiköltöztünk falura. Részben azzal, ha nem is idealizmussal, hogy ott mondjuk az emberek jobban gondolkodnak a hagyományokról, ez nem feltétlen igaz. Tehát a Kádárkor azért olyan pusztítást végzett a fejekben, a paraszti fejekben is, hogy a parasság az nagyjából eltűnt, nem nagyjából, az eltűnt, és helyébe lépett az agrárproletariátus, tehát a proliság, csak ennek egy agrárváltozata, és aki falun él, az sokszor ezzel kell, hogy együtt éljen. Mi nagyon sokat jártunk még, és elcsíptük a végét Erdélyben is annak a hagyományos világnak, a gyimesi csángóknál, amely már eltűnt, nyomtalanul eltűnt. Hát nem nyomtalanul, de eltűnt. És beszéltünk olyan öregekkel, akik olyan öregek által nevelődtek, akik tényleg a nagyon-nagyon hagyományos világból táplálkoztak, és azért volt egyfajta tapintat, egy közösségi tudás, egy közösségi érzékenység. Nyilván falu közösségektől is függ, de sokkal jobban elmosodott a városi, az urbánus, és olyan, hogy népi, olyan már nem nagyon van. A falusi lét közötti különbség szerintem nagyon elmosodott már.
2: Az kimondható-e, hogy a globalizáció az szükségszerűen gyengíti a nemzeti identitást?
3: A globalizáció akár erősíthetné is ezt. Tehát, hogyha ez színvonalas és mederben tartott, most mondok egy példát, a globalizáció egyik gyümölcse a világzene, és ennek vannak jó része is. Van olyan is, ami egy csalamádé, és ott a zenészek inkompetenciája vezetett ahhoz, hogy ebből is, abból is játszanak. De amikor az egyik kultúrát a másik mellé tesszük, és akár ezt összehozzuk, megint visszatérek Bartókra, aki ezt nagyon szépen meg tudta csinálni, és tudtuk, hogy ez egy kárpát-medencei kultúra, ahol a mi kultúránk nagyon fontos szerepet tölt be, vagy egy anatóliai kultúra, amikor elment a törökökhöz. Ez is egyfajta globalizáció. Tehát én globalizációnak gondolnék egy Kárpát-medence, vagy egy közép-európai globalizációt is, ami sok száz éve reménytelen vágya mondjuk egy talán egészségesebben gondolkodó magyarnak. Ami globalizáció bennünket körülvesz, az inkább az, amit ön mondott. A felszínesség, a szervilizmus. Nekem ez a vesszőparipám. Ugye régen volt az orosz nyelv, most az angol nyelv iránti szervilizmus. Az, hogy a történelmet próbáljuk kisöpörni, és miközben ezek a népszerű, populáris sorozatok is a történelemre, vagy Trónok harca. Tehát ezek ilyen kvázi alternatív történetírások, a nem tudom, ilyen az a sárkány, és ezeket én nem annyira ismerem, mert nagyon unom őket, de belenézek kíváncsiságból, de hogy ezek mind történelmi alapúak, és történeti, meg hagyománytudaton alapszanak.
2: Európa jelenlegi válságai, akár kulturális, akár gazdasági, lehet még politikai válságok is, hogyan hatnak akár a kisebb nemzetek identitására, identitás biztonságára, akár történetesen mondjuk egy német társadalom identitására, hiszen azt veszük észre, hogy a válságban az ottani társadalom egy része elkezd nagyon erősen kapaszkodni abba, ami mondjuk a német alapeszme lenne, és ez még a Goethei, Heinei világ, és nem az, ami aztán a 20. században lett. Tehát ezek a válságok kiválthatnak egy olyan hatást egy társadalomban, hogy elkezdi az ember mégis keresni azokat a kapaszkodókat, amiket ideig, óráig úgy elengedett vagy nélkülözött.
3: Szerintem ez nagy kérdés. Elvileg és az emberi természetet, meg az emberi kultúrát, ha szemléljük, akkor van erre remény. Ugye ez ugyanaz a kérdés, hogy amikor már ennyire pusztul a nyomtatott könyv sajtó világa, lesz-e valaha visszatérés hozzá? Tehát, hogy a mobiltelefonok azok köztudomáson pusztítják a koncentráció képességét, és ez meglátszik egy fiatalabb autóvezető ide-oda csalinkázásában az úton, meglátszik abban, hogy képtelen egy oldalt elolvasni egy könyvben, mert az a türelmes olvasás, egy lassú létmód, amikor mondjuk a Karamazov testvéreket olvassuk heteken át, az kiveszett. Hogy lesz-e visszatérés ez? Ez szerintem meghatározó abban a kérdésben, amit ön föltett, hogy ebben a nagyon fölgyorsult, figyelemzavaros világban ennek meg kell szűnnie, ennek a felületes létmódnak, különben nem lesz kultúra. Csak hogy még pontosabban válaszoljak, ugye ami a németekre vonatkozik, meg ami Nyugat-Európára, hát az európai válság alapja az identitásválság. Nem gazdasági, nem egyéb, hanem amire ön is célzott, hogy ott van a mélyben egy nagyon nagy meghasadtság. Tehát a saját zsidó, keresztény, mór hagyománytól való elszakadás, és akkor jönnek persze a migrációval azok a kultúrák, a megtérítő kultúrák, itt az iszlámra is gondolok, és sokkal erőteljesebb, összetartóbb közösségeket és identitásokat hoznak létre.
1: Műsorunk a végéhez ért, a következő jövő kedden este 8 órakor lesz majd. Akkor valamiről szívesen hallanának, írják meg nekünk az info@radiomost.hu e-mail címre, ha lehetőségeink megengedik, feldolgozzuk a témajavaslatokat. Búcsúzom stábunk nevében, Györfi Bettát hallották, további szép estét kívánok!
0: Ez volt a Mutató.
4: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
0: A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n.
1: Jó estét kívánok, Bán Éva vagyok. 21 óra van, kérem hallgassák meg a Rádió Most kaposvári közéleti műsorát. Nagy érdeklődés mellett csütörtökön elkezdődött a katonazenekari fesztivál Kaposváron. A kétnapos eseményt a kaposvári helyőrségi zenekar koncertje nyitotta meg a Kossuth téren, pénteken pedig a kaposváriak mellett a szentendrei és a veszprémi katonák, valamint a szolnoki légierő zenekara szórakoztatták a nézőket. A pénteki programok egyébként már délelőtt elkezdődtek a Pöttöm partival. Az eseménysor a zenekarok főutcai felvonulásával folytatódott, majd a szakalaki bemutatókat láthatta a közönség. A katonazenekari fesztivál az összevont katonazenekarok koncertjével zárult. A szorosabb együttműködés a cél. Szorosabb együttműködés és közvetlenebb szakmai párbeszéd kialakítása, ez volt a célja annak az egyeztetésnek, amit a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium tárcavezetője kezdeményezésére hívtak össze. Dr. Lőrinc Viktória, aki egyben Somogy egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője is, azt írta, a találkozónak az volt a célja, hogy szorosabb együttműködést és közvetlenebb szakmai párbeszédet alakítsanak ki az érintettek között. Kiemelte, a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium partnerként tekint az önkormányzatokra. Hangsúlyozta, hogy a kormány célja a jövőbeni konstruktív, szakmai alapokon álló és folyamatos párbeszéd kialakítása a Vidéki és Településfejlesztési Minisztérium, valamint az önkormányzatok között. Ebben szavai szerint kiemelt figyelmet kap a magyar települések helyzete, az önkormányzatokat érintő kihívások, feladatok és az ahhoz kapcsolódó finanszírozási lehetőségek. Tegnap volt a Nemzeti Összetartozás napja. A trianoni békediktátum 106. évfordulója és a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából tartottak megemlékezést csütörtökön Kaposváron. A város önkormányzata a Berzsenyi Parkba várta a kaposváriakat a közös tiszteletadásra. Az egybegyűltek előtt dr. Nánai Mihály, a Történelem Oktatók Szakmai Egyesületének elnöke mondott beszédet, a városvezetői pedig koszorúkat helyeztek el a Trianon emlékműnél. A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából Kaposvár polgármestere a közösségi oldalán azt írta, Trianon hatásai máig érezhetők, a Nemzeti Összetartozás napja azonban ma már nem a gyászról, hanem a magyarság egységének megéléséről szól. Szita Károly kiemelte, a magyar nemzetet történelme során számos megpróbáltatás érte, de a közösség összetartozását nem tudták megtörni. Az országgyűlés egyébként 2010-ben nyilvánította emléknappá június 4-ét annak tiszteletére, hogy a magyarság az országhatárok változása ellenére is egy nemzetet alkott. Sztár vendég a sportnapon. Egy hazai sztár megjelenése tette emlékezetessé a Gárdonyi Géza tagiskola csütörtöki sportnapját. Az intézményt a Gárdony és testnevelők regisztrálták az aktív iskola programra, melynek győzteseiként a diákok Dallos Puskás Petit, a program nagykövetét is a vendégek között köszönthették. Az énekes nem érkezett üres kézzel, sportszereket hozott a kaposvári iskolásoknak. A Gárdonyi tagiskola nevelőtestülete egyébként nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a diákok egész életét áthassa a mozgás szeretete és a sportos, egészséges életmód. Kolumbán Kristóf testnevelő tanár a Kaposvármostnak nyilatkozva azt mondta, a céljuk, hogy a gyerekek ne csak az iskolás éveik alatt, hanem felnőttként is természetesnek tekintsék a rendszeres mozgást. Hozzátette, nem mindenkiből lesz élsportoló, de fontosnak tartják, hogy mindenki megtalálja a neki legmegfelelőbb mozgásformát, ezért rendszeresen szerveznek a csütörtökihez hasonló programokat. Lovagok, bajvívás és minden, ami középkor. Középkori családi napra várja a kicsiket és nagyokat holnap a Riprónai Múzeum. Az intézmény honlapján megjelent programterv szerint az Osztria Peregrina, élet a középkorban című egésznapos programsorozatnak a Szent Jakabi Bencés apátság ad otthont. A látogatók a szakemberek segítségével bepillantást nyerhetnek a középkori mindennapokba. Kipróbálhatják a tinta és a luttól használatát, a papírkészítést, íjászkodhatnak, és még saját címerrel ellátott lovagi pajzsot is készíthetnek. Lesz kézműves foglalkozás, kosárfonás, de a lovagi fegyvermustra és a sírláda feltárás is a programok között szerepel. Az immár 7. alkalommal megrendezett középkori családi nap délelőtt 10 órakor kezdődik, és egészen este 6 óráig tart majd a Romkertben. A rendezvény a Fekete Sereg koncertjével zárul. Fülemületúra lesz holnap. Az először meghirdetett időpontban a rossz idő miatt el kellett halasztani, ezen a hétvégén azonban a tervek szerint megtartják a fülemületi úrát. A Magyar Madártani Egyesület kaposvári csoportja a közösségi oldalán invitálja kirándulásra az érdeklődőket, akik a somogyi erdők szárnyas lakóival ismerkedhetnek meg. A túra holnap este 6 órakor indul Bárdudvarnokról, azok pedig, akik végig kitartanak, egy 3 órás, körülbelül 5 kilométernyi sétára készülhetnek. A résztvevők a túrán szakemberek segítségével figyelhetik meg a fülemüléket, és kaphatnak választ a kérdéseikre. Aki szívesen menne fülemületúrára, az a csoport Facebook oldalán talál további információt. Ne kötekedjen, aki nem erős. A kötekedő húzta a rövidebbet, végül azonban mindkét verekedő büntetést kapott abban az ügyben, amiről a Somogy vármegyei főügyészség számolt be szerkesztőségünknek. Azt írták, hogy az ügy tavaly nyáron történt. Az egyik vádlott egy Kaposvárhoz közeli település kocsmájának teraszán, erősen ittas állapotban, belekötött a másik férfibe és verekedésre hívta. A megszólított egy ideig tűrte a trágár szavakat, végül azonban elfogadta a kötekedő vádlott kihívását. A verekedésből a kötekedő férfi került ki rosszabb állapotban, ő orrcsonttörést szenvedett, míg a másik férfi hámsérülésekkel megúszta az összecsapást. A kaposvári járási ügyészség a két 20-as évei végén járó férfivel szemben súlyos testi sértés és más bűncselekmények miatt emelt vádat, majd mindkét férfi esetében közérdekű munkabüntetést indítványoztak. Közéleti műsorunk végén pedig sport. Számít a szurkolók véleménye. Folytassa Jenei? Ezt kérdezi szurkolóitól a Rákóczi. A kaposvári foci csapat a klub közösségi oldalán hívja szavazásra a drukkereket, akiknek arról kell voksolniuk, hogy maradjon vagy távozzon Jenei Gyula. A vezetőedző 2025 óta irányítja a kaposvári zöldfehéreket. A csapat az első közös szezont még a 4. helyen zárta, az idei szezonban azonban, egy helyet előrelépve, a 3. helyen végeztek a bajnokságban. A klub most arra kíváncsi, hogy mit gondolnak a szurkolók a vezetőedzőről. A Rákóczi rajongói emoji gombokkal fejezhetik ki a véleményüket.
0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n.
2: Időjárás jelentés.
1: Holnap hosszabb, rövidebb időszakokra mindenhol kisüt a nap, de az időnként megnövekvő gomoly felhőkből helyenként futó zápor, zivatar kialakulhat. A légmozgás általában gyenge, mérsékelt marad, de zivatarok környezetében átmenetileg élénk, erős széllökésekre is készülni kell. A hőmérséklet csúcsértéke 24 és 26 fok között alakul.
2: Időjárás jelentést hallottak.
3: A műsorszám 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A legdögösebb fekete zenék ebben az órában csak neked szólnak. A Rádió Most.

Szereted az R&B-t, a hip-hopot, a funkit vagy a rappet? A legdögösebb fekete zenék egy órán keresztül a Rádió Moston. It's been a minute. This probably should have happened a while ago. Fuck it. We're here now though.

Egy óra, ami csak a funkiról, a hip-hopról, a rapről és az R&B-ről szól. Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston.

0: A legdögösebb fekete zenék ebben az órában csak neked szólnak. A Rádió Moston. Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, Bán Éva vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Aranyérdemérmet kapott Kéki Zoltán, Kaposvár egykori címzetes főjegyzőjének, Súlyog Tamás köztársasági elnök adományozott kitüntetést. Kéki Zoltán a vidéki magyar jogásság szellemi életének megújításáért és a magyar jogásság összefogásáért végzett munkája elismeréseként vehette át az érdemérmet. A Munkácsi nyerte a gimik csatáját. A Kaposvári Sportiskola beszámolója szerint a középiskolásoknak szóló sport- és élményprogram idei sorozatán 4 helyi intézmény tanulói mérték össze ügyességüket. A több fordulóból álló, hónapokig tartó versenyen a Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium és Szakgimnázium, a Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium, valamint a Munkácsi és a Táncsics diákjai és tanárai mutatták meg tudásuk legjavát. A különféle sportágakban megrendezett vetélkedőkön végül a Munkácsi csapata szerezte meg az első helyezést. Nagy érdeklődés mellett csütörtökön elkezdődött a Katonazenekari Fesztivál Kaposváron. A kétnapos eseményt a Kaposvári Helyőrségi Zenekar koncertje nyitotta meg a Kossuth téren, pénteken pedig a kaposváriak mellett a szentendrei és a veszprémi katonák, valamint a szolnoki légierő zenekara szórakoztatták a nézőket. A pénteki programok egyébként már délelőtt elkezdődtek a Pöttöm partival. Az eseménysor a zenekarok főutcai felvonulásával folytatódott, majd a szakalaki bemutatókat láthatta a közönség. A Katonazenekari Fesztivál az összevont katonazenekarok koncertjével zárult. Országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben az elmúlt héten, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztató szerint minden helyszínen stagnálást tapasztaltak, az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. Hozzátették, hogy a szennyvíz minták alapján nem várható a koronavírus fertőzések számának emelkedése. A hazai házi sertésállományban megjelent afrikai sertéspestis vírus miatt egyeztetésre hívta hétfő délutánra a sertés termékágazat szereplőit az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs csütörtökön a Facebook oldalán közölte, az eset kiemelt jelentőségű, mivel Magyarországon most először mutatták ki a vírust házi sertésekben. A Nébih laboratóriuma egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei házi sertésállományban igazolta az afrikai sertéspestis vírus jelenlétét. Az országos főállatorvos intézkedett a betegség további terjedésének megakadályozása érdekében. A megemelkedett üzemanyagárak miatt felfüggeszti több járatának közlekedtetését a nyári szezon második felére az American Airlines, jelentette be az Egyesült Államok és a világ egyik legnagyobb légitársasága csütörtökön. Egyes információk szerint a döntés 6 útvonalat érint, leginkább Los Angeles-t.
0: Időjárás jelentés.
1: Holnap hosszabb, rövidebb időszakokra mindenhol kisüt a nap, de az időnként megnövekvő gomoly felhőkből helyenként futó zápor, zivatar kialakulhat. A légmozgás általában gyenge, mérsékelt marad, de zivatarok környezetében átmenetileg élénk, erős széllökésekre is készülni kell. A hőmérséklet csúcsértéke 24 és 26 fok között alakul.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: ez az este csak rólad szól. Töltődj fel a legjobb zenékkel a 91.2-n. Rádió Most.
1: Sziasztok, mi vagyunk a Blaha Louisiana.
2: Hallgassatok minket a Rádió Moston. Bye!

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: nálad.
1: Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.
1: Lesz

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. Partnerként tekint az önkormányzatokra a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium. Ezt hangsúlyozta a tárca vezetője a közösségi oldalán megjelent bejegyzésben. Dr. Lőrinc Viktória, aki egyben Somogy egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője is, azt írta, egyeztetést kezdeményezett az önkormányzati érdekképviseletek vezetőivel. A találkozónak az volt a célja, hogy szorosabb együttműködést és közvetlenebb szakmai párbeszédet alakítsanak ki az érintettek között. Kiemelte, hogy a kormány célja a jövőbeni konstruktív, szakmai alapokon álló és folyamatos párbeszéd kialakítása a Vidék és Településfejlesztési Minisztérium, valamint az önkormányzatok között. Alkotmányos válsághelyzetet idézhet elő a köztársasági elnök és más független alkotmányos szervek vezetőinek tervezett elmozdítása, és egyben alapvető alkotmányos elvek sérelmével fenyeget. Ezt Súlyog Tamás államfő közölte csütörtökön közzétett Facebook posztjában. A köztársasági elnök hangsúlyozta, az eseményeket övező kiemelt figyelmet igazolja, hogy a Velencei Bizottság már jelezte, sürgős eljárás keretében vizsgálja az ügyet. Azbesztszennyezés miatt két területet zárt le a Gyesev ZRT Szombathely térségében, közölte a vasúttársaság csütörtökön. Tájékoztatásuk szerint egy P+R parkolót, valamint a helyi vasútállomás környékén lévő járdát zárták le. A társaság vizsgálja annak lehetőségét, hogy milyen módon lehet az érintett területeken a leggyorsabban elvégezni a szennyezett kőzúzalékmentesítést. Híreink végén pedig sport. Szurkolói véleményét is kikéri a Rákóczi. A kaposvári foci csapat a klub közösségi oldalán hívja szavazásra a drukkereket, akiknek arról kell voksolniuk, hogy maradjon vagy távozzon Jenei Gyula. A vezetőedző 2025 óta irányítja a kaposvári zöldfehéreket, játékosai pedig az idei szezonban egy helyet előrelépve a harmadik helyen végeztek a bajnokságban.
0: Időjárás jelentés.
1: Holnap hosszabb, rövidebb időszakokra mindenhol kisüt a nap, de az időnként megnövekvő gomoly felhőkből helyenként futó zápor, zivatar kialakulhat. A légmozgás általában gyenge, mérsékelt marad, de zivatarok környezetében átmenetileg élénk, erős széllökésekre is készülni kell. A hőmérséklet csúcsértéke 24 és 26 fok között alakul.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.
2: Sziasztok, Pál Gábor vagyok a Compact Discóból. Mi sem hiányozhatunk a Rádió Mostból, hallgassátok a dalunkat most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, Bán Éva vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Sztár fellépővel színesített sportnapot rendezett csütörtökön a Gárdonyi Géza tagiskola. Az intézményt a gárdonyis testnevelők regisztrálták az aktív iskola programra, amelynek győzteseiként a diákok Dallos Puskás Petit, a program nagykövetét is vendégül láthatták. Az énekes nem érkezett üres kézzel, sportszereket hozott a kaposvári iskolásoknak. A Gárdonyi tagiskola nevelőtestülete egyébként nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a diákok egész életét áthassa a mozgás szeretete és a sportos, egészséges életmód. Élet a középkorban címmel tart családi napot ma Kapos-Szent Jakabon a Riprónai Múzeum. Az intézmény közleménye szerint a Szent Jakabi Bencés apátság romkertjében egész napos programsorozattal várják az érdeklődőket. Az esemény 10 órakor kezdődik, a látogatók pedig szakemberek segítségével pillanthatnak bele a középkori mindennapokba. Kipróbálhatják a tinta és a lúdtoll használatát, a papírkészítést, íjászkodhatnak, és még saját címerrel ellátott lovagi pajzsot is készíthetnek. Lesz kézműves foglalkozás, kosárfonás, de a lovagi fegyvermustra és a sírláda feltárás is a programok között szerepel. A rendezvényt a Fekete Sereg koncertje zárja. A szántókon a kalászosok és a repce a szemnövekedés, a nyári kapás növények pedig a növekedés fejlődési fázisában várják az esőt, írta a Hungaromet csütörtöki agrometeorológiai elemzésében. Eszerint az őszi kalászos vetésekben a tavaszi csapadékhiány jelei látványosan megmutatkoznak, zöld tömegük növekedése idő előtt megállt és csökkenni kezdett. Közölték, hogy az őszi búza a szemfejlődés fázisában jár, a repce is a magképződés fázisában van. A közleményben megjegyezték, hogy nagy területen van enyhe és közepes aszály, így alacsony termés átlagokra van kilátás.
0: Időjárás jelentés.
1: Hosszabb, rövidebb időszakokra ma mindenhol kisüt a nap, de az időnként megnövekvő gomoly felhőkből helyenként futó zápor, zivatar kialakulhat. A légmozgás általában gyenge, mérsékelt marad, de zivatarok környezetében átmenetileg élénk, erős széllökésekre is számítani kell. A hőmérséklet csúcsértéke 24 és 26 fok között alakul.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: 3, 2, 1, olimpiai bajnok Magyarország!
1: Fiú Sauli,

0: Légy önmagad. Ne érd be kevesebbel, mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Sziasztok, Dorogi Peti vagyok, az Intintorna illegálból. Hallgassátok a rádiót.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. Aranyérdemérmet kapott Kéki Zoltán, Kaposvár egykori címzetes főjegyzőjének, Súlyog Tamás köztársasági elnök adományozott kitüntetést. Kéki Zoltán a vidéki magyar jogásság szellemi életének megújításáért és a magyar jogásság összefogásáért végzett munkája elismeréseként vehette át az érdemérmet. A Munkácsi nyerte a gimik csatáját. A Kaposvári Sportiskola beszámolója szerint a középiskolásoknak szóló sport- és élményprogram idei sorozatán 4 helyi intézmény tanulói mérték össze ügyességüket. A több fordulóból álló, hónapokig tartó versenyen a Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium és Szakgimnázium, a Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium, valamint a Munkácsi és a Táncsics diákjai és tanárai mutatták meg tudásuk legjavát. A különféle sportágakban megrendezett vetélkedőkön végül a Munkácsi csapata szerezte meg az első helyezést. Aszbesztszennyezés miatt 2 területet zárt le a Gyesev ZRT Szombathely térségében, közölte a vasúttársaság csütörtökön. Tájékoztatásuk szerint egy P+R parkolót, valamint a helyi vasútállomás környékén lévő járdát zárták le. A társaság vizsgálja annak lehetőségét, hogy milyen módon lehet az érintett területeken a leggyorsabban elvégezni a szennyezett kőzúzalékmentesítést. Nem volt teli találatos szelvény a csütörtöki 6-os lottó sorsoláson. A 23. héten megtartott sorsolás nyertes számai a 2, a 9, a 15, a 21, a 28 és a 35. A Szerencsejáték ZRT tájékoztatása szerint az 5 találatos szelvények nyereménye egyenként 359.455 forint. A négyesek 8.380 forintot érnek, míg a 3 találatosokért 3.140 forintot fizetnek a lottózókban. A következő sorsoláson várható nyereményösszeg a 6-os lottón 400 millió forint lesz.
0: Időjárás jelentés.
1: Hosszabb, rövidebb időszakokra ma mindenhol kisüt a nap, de az időnként megnövekvő gomoly felhőkből helyenként futó zápor, zivatar kialakulhat. A légmozgás általában gyenge, mérsékelt marad, de zivatarok környezetében átmenetileg élénk, erős széllökésekre is számítani kell. A hőmérséklet csúcsértéke 24 és 26 fok között alakul.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Napokra, hétvégele, Pálinkás jó reggel, borvirágos orral, jó kedvel haladjunk előre együtt a korra. A hétvéget ért végre, jó az élet értéke, a dilemma csupán annyi, hogy melyik helyre térjél be. Ma nincsen helye gondnak, a hivatalokomnak, a gyengébek meg izguljanak, otthon a James Bondnak, a helyi lébák pulcban, csak shopping és sok divac. Újra itt a péntek, már nem menő a kétek, hidd el addig féltek, csak amíg nem kell. Nincs munka, nincs írás, csak csintalan sikítás.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le. Mondtad már!